legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Fleabag, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 95.1.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Tovább öregszik a magyar autópark, csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Tovább öregszik a magyar autópark. A Kontroll.hu azt írja, Magyarországon már 16,6 év a személyautók átlag életkora, és az autók csak nem harmada legalább 20 éves. Közben gyorsan nő az elektromos járművek száma, ez azonban egyelőre nem tudta megállítani a teljes autóállomány öregedését. Az európai példák azt mutatják, hogy az autócsere legfontosabb akadálya sok esetben továbbra is a megfizethetőség. Csalók élnek vissza a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves megyében. A szervezet lakhatást támogató programjában a támogatott családokat idegen emberek keresik fel, magukat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat képviselőjének kiadva kikérdezik őket. Iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek el, és felvételeket készítenek. A karitatív szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a településeken élők az őket kereső ismeretlen emberektől kérjék el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat igazolványát, mielőtt beengednék őket az otthonukba. A diákigazolvány kártyaszámát kell megadni a kedvezményes diákbérletekhez, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez, az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén lejárt. Ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében, a törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az akció. Arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot és juttassák el az önkormányzathoz. Az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban jelennek meg a lakásokban a csótányok, írja az Agroinform. Ennek elsődleges oka, hogy a kinti hőmérséklet csökkenésével a melegkedvelő csótányok védettebb, melegebb búvóhelyeket keresnek. Az egyik legfontosabb lépés a csótányok visszaszorításában a búvóhelyek feltérképezése. Meleg, párás, sötét zugokat kedvelnek, leggyakrabban a konyhában, fürdőszobában, álmennyezetben vagy a padló burkolatok alján húzódnak meg. A rendszeres porszívózás, felmosás, valamint a száraz, tiszta konyhai és fürdőszobai környezet segít csökkenteni a csótányok táplálékbázisát. Az egyik leghatékonyabb megelőző módszer a folyamatos higiénia. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 18-án. A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Luther Márton német Ágoston rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés. A nyugati északnyugati határ közelében élénkülhet meg a szél, hajnalban -1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vasárnap van, 6 óra múlt néhány perccel, szép jó reggelt, köszönjük a legfrissebb információkat hírszerkesztőnknek. A stúdióban Gulyás Anita, a Ferenceket köszöntöm szeretettel, hiszen ők az október 4-e ünnepeltjei. Hogy egészen pontosan mit jelent a név, kik köthetőek hírességek közül a mai naphoz születés tekintetében, és hogy mi történt a régmúltban, hamarosan jövök vissza a részletekkel a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában ide az Andritra.
0: Ez az Andrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel köszöntöm a ma ünneplő Ferenceket. Október 4-e az ő napjuk. A név az olasz Francesco, név latinosított Franciscus formájából származik. Egyébként Assisi Szent Ferenc gyerekkori becenevéből ered, legalábbis a régi írások szerint. És az egyik olyan név, vagy lehet, hogy az egyetlen, amellyel ilyen sokszor találkoztatunk a naptárban, és ilyen sokszor húzhatjuk meg Ferenc nevű ismerőseink fülét. Ugyanis, ha jól számoltam, akkor 6-szor szerepel a névnaptárban. De köszönthetjük ma még a hajnalkákat, a fremontokat, az aurórákat, az edvinákat, a goldinákat, az ajtonkákat, vagy éppen a zorkákat, mert hogy ők is ünnepelhetnek október 4-én. Körülnézünk a múlt szülöttei között. Jean-François Millet, a francia festőművész látta meg a napvilágot 1814-ben ezen a napon. Ő a 19. századi realizmus nagymestere volt. Aztán itt van a magyar énekesnő, aki 1971-ben született, és 1994-ben ő nyerte meg a Magyar Televízió által meghirdetett táncdalfesztivált. Na, rémlik a neve, illetve az a dal, amelyet szerintem oly sokszor meghallgattunk és dúdoltunk, mondjuk így éjszakába nyúlóan is. Ő Bayer Friderika, a dal címe pedig a Kinek mondjam el vétkeimet. Ezzel a dallal érkezett meg Dublinba, ahol megrendezték 1994-ben az Eurovíziós dalfesztivált. Ott egyébként magyar énekes ekkor került először döntőbe, és nem is rossz helyen végzett, hiszen a zsűri a 4. helyet adományozta Friderikának. De Alicia Silverstone is ma ünnepel, az amerikai színésznő, modell 1976-ban született. 1993-ban debütált a Szerencsétlen baleset című thrillerben, majd 10 évesen az Aerosmith több videoklipjében is feltűnt, akár mondjuk az MTV képernyőjén is. De itt van a Spinagerek című tini vígjáték is, amelyben szintén szerepelt, és azt írják róla, hogy a Batman és a Robin című szuperhős filmben tett alakítása tette őt igazán híressé. Isten éltesse a ma ünneplőket nagyon sokáig. Október 4-e vasárnap van, ezek pedig a ma kedvence és a tegnap slágerei, amelyek pörögnek nálunk a Rádió Antriton. Jó reggelt! Ez

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

Múltbéli utazásunkkal folytatódik a vasárnap reggeli Rádió Antriton, a ma kedvence és a tegnap slágerei után már egyből 1468-ban találjuk magunkat. Első Mátyás király Brassó városa számára a magyar pénzek mellett a havasföldi pénzek használatát is engedélyezte. És ezután pedig egy kérdést teszek fel, el tudná-e helyezni a térképen új Amsterdamot? Szerintem, hogyha így elsőre hallja az ember, akkor valószínűleg Hollandia körül keresné ennek a városnak a helyét, pedig nem. Ez volt a régi New York neve, és 1664-ben változott át új Amsterdamról New Yorkra. Aztán 1852-ben ezen a napon tették le a budapesti Szent István templom, a későbbi Szent István bazilika alapkövét. Magyarország egyik legfontosabb és leglátogatottabb neoreneszánsz stílusú katolikus templomáról beszélünk, melynek magassága 96 méter, és ez a magasság szándékosan egyezik meg az országház magasságával, ami a

0: szellemi és a világi hatalom egyenlőségét hivatott jelképezni. Alaprajza egyébként görög kereszt alakú, területe pedig több mint 4100 négyzetméter, ennek köszönhető az, hogy akár 8-8500 ember is elfér benne. Hihetetlen terek és hihetetlen számok, de igaz ez talán az Orient Expressre is, hiszen hogyha azt nézzük, hogy mióta is létezik, szerintem ez is egy hatalmas nagy szám, ugyanis 1883-ban indult először útjára. Aztán 1896-ban ezen a napon adták át a budapesti Ferenc József hidat, amely ma a Szabadsághíd nevet viseli. 1986-ban pedig Hollandiában Beatrix királynő felavatta a világ legnagyobb gátrendszerét. Ennek a célja egyébként az volt, mármint a megépítésének, hogy Hollandiát védje az északi tenger áradásaitól. Ezt pedig az 1953-as nagy katasztrófa indokolta, mármint hogy a megépítését. És hogy milyen világnapok vannak a mai napon, hát a világűr hete kezdődik ma, október 4-e és 10-e között zajlik, ugyanis mindkét dátum az űrkutatás nagy mérföldköve is egyszerre. 1957. október 4-én indult útjára a Sputnik 1, az első ember alkotta szatellit, míg 1967. október 10-én lépett hatályba az a megállapodás, amely szerint az űrkutatást csak békés célok lehet felhasználni. A hét programjai pedig a nemzetközi kapcsolatok ápolását és a világűrrel kapcsolatos ismeret terjesztést is szolgálják. De az állatok világnapját is ma tartjuk október 4-én, ami nem más, mint Assisi Szent Ferenc az állatok védőszentjének halálának évfordulója is. Assisi Szent Ferenc a 13. században élt, és egész életében azt hirdette, hogy szeretnünk kell mindent, ami körülvesz minket, így az állatokat is. A nap célja egyébként az állatok iránti szeretet, barátság hangsúlyozása, az állataink iránti gondoskodás. Beszélgessen hát a gyerkőcökkel egy kicsit a családban erről a témáról, amíg én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, hiszen tudom, hogy a gyerekek korán kelnek. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Jó árak, jó fogások! Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, importsajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3:1 instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is! Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
5: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
1: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
7: Ez az Andrit reggel.

0: el sem maradok adós a mai reggelen, ezek jönnek a ma kedvence és a tegnap slágerei után itt a Rádió Antriton. Kedves Kos, ezen a hétvégén érdemes egy kicsit visszafogni a tempót, ne akarjon mindent egyszerre elintézni. Egy kellemes séta vagy egy baráti beszélgetés segíthet abban, hogy újult erővel vágjon neki a következő hétnek. Kedves Bika, a nyugalom és az otthon melege kerülhet előtérbe. Töltsön több időt szeretteivel, és ne ragaszkodjon mindenáron a saját elképzeléseihez. Egy kis rugalmasság most sokat javíthat a hangulaton. Kedves ikrek, mozgalmas, beszélgetésekkel teli hétvége várhat önre. Egy váratlan telefonhívás vagy találkozás kellemes meglepetést hozhat. Ha teheti, mozduljon ki, és legyen nyitott az új élményekre. Kedves rák, most a család és az érzelmi biztonság lehet a legfontosabb. Egy őszinte beszélgetés közelebb hozhatja önhöz azt, aki igazán fontos. Vasárnap szálljon egy kis időt saját magára is. Kedves oroszlán, a hétvége lehetőséget ad arra, hogy végre valami olyasmivel foglalkozzon, ami igazán örömet okoz. Egy közös program vagy egy kreatív elfoglaltság feldobhatja a napját. Arra azonban ügyeljen, hogy mások véleményének is hagyjon teret. Kedves szűz, szívesen tölteni a hétvégét rendrakással és a következő hét megtervezésével. Ez hasznos lehet, de ne feledje, a pihenés is fontos. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie ahhoz, hogy jól érezze magát. Kedves mérleg, a harmónia megteremtése most különösen fontos lehet. Ha egy kapcsolatban kisebb feszültséget tapasztal, ne a vitát keresse, hanem a megoldást. Egy kedves gesztus vagy egy figyelmes mondat sokat segíthet. Kedves Skorpió, az őszinte szavak és a mélyebb beszélgetések hétvégéje következhet. Olyan kérdések is előkerülhetnek, amelyeket eddig inkább elkerült. Hallgasson a megérzéseire, de közben a másik fél érzéseit is vegye figyelembe. Kedves nyilas, most a kalandvágy és a szabadság iránti igénye vezérelheti. Egy kirándulás, egy rövid utazás, vagy akár egy spontán program is remek választás lehet. A lényeg, hogy ne zsúfolja túl a hétvégét. Kedves bak, a hétvége a feltöltődésről és a hosszabb távú tervek átgondolásáról szólhat. Nem szükséges minden kérdésre azonnal választ találnia. Néha éppen akkor születnek a legjobb ötletek, amikor végre megengedi magának a pihenést. Kedves vízöntő, egy új ötlet vagy egy érdekes találkozás inspirálóan hathat önre. Ne féljen másképp gondolkodni, de a fontos döntésekkel ne siessen. A hétvége remek alkalom lehet arra, hogy valami újat próbáljon ki. Kedves halak, az érzelmi feltöltődés kerülhet előtérbe, egy nyugodt délután vagy egy jó könyv, esetleg a természet közelsége pedig segíthet visszatalálni a belső egyensúlyához is. Hallgasson a megérzéseire és ne vállalja magára mások minden gondját. A ma kedvencei és a tegnap slágerei szerintem segítenek ezeket a gondokat elűzni, úgyhogy ezek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Rádió Antriton!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton, és bizony be kell vallanom, hogy mikor felkeltem reggel és ránéztem a hőmérőre, akkor nem nagyon volt kedvem neki indulni ennek a vasárnapnak, de lehet, hogy lassacskán hozzá kell szokni ezekhez a didergős reggelekhez. Hírszerkesztünk hozzá a legfrissebb információkat időjárás tekintetében is, én pedig jövő heti programokkal várom vissza a következő órában a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában, akár weboldalunkon keresztül is, a www.antrit.hu-n keresztül hallgathat minket. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és az azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé. November 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kékvillogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegye bérlet neve is megye bérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúérbetegség arányt mutatott.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: 7 óra múlt, október 4-e van a világűr hetének első napja, a mai nap az állatok világnapja is, illetve a Ferencek napja, mert hogy ők a mai névnaposok, Isten éltesse őket nagyon sokáig. Stúdióban Gulyás Anita, ebben az órában pedig hozok egy-két programot, amely már a jövő hetet érinti. Lehet, hogy érdemes lesz beírni a naptárba, hogy nehogy elfeledkezzen róla.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei jótékonyan hatnak elménkre, a mentális egészségünket pozitív irányba változtathatják. Október 5-e és 10-e között pedig a Pszichológiai Kultúra Hete programjai várnak majd önre, természetesen a jó zenék mellett, nálunk itt a Rádió Antriton, de a mentálhigiéniás műhely és az egészségfejlesztési iroda szervezésében valósul meg ez a programsorozat, méghozzá a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. A hétfőtől szombatig zajló események ingyenesen látogathatók mindenki számára. Hétfőn 16 órától lesz például a rendezvény sorozat megnyitója, amit 16:30-tól már egy előadás követ Endrédi Balázs pszichológus vezetésével, akivel a lelki egészség nyomába eredhet. Kedden pedig agytornára várja Steinbach Luca gyógytornász, aztán dr. Kertész Ágnes pszichiáter az életünkbe való tudatos jelenlétre világít majd rá. Szerdán pedig saját erőforrásainkat fedezhetjük fel Buda Gyöngyvér mentálhigiéniás szakember segítségével, míg Könyves Ágnes a Szabad Test, Szabad Lélek címmel tart előadást. Ugyanezen a napon, október 7-én szerdán, de ahogy mondtam, a programok szombatig tartanak, úgyhogy természetesen a csütörtök is tartogat programokat. 3 órától lélekpatikával várják az érdeklődőket Szűcs Janka rekreációs szervező és egészségfejlesztő közreműködésével. Aztán 17 órától Radnai Erzsébet diplomás kóccsal eredhetünk egy kicsi önismereti útra, majd pénteken Sándorfi Zsóka mentálhigiéniás szakember várja az Alkotás Öröme workshoppal, míg 17 órától Barakádár Katalin tanácsadó szakpszichológus előadása válaszolhatja meg azt a kérdést, hogy hol is a határ a befolyásolás és a manipuláció között. Október 10-én szombaton zárul ez a rendezvény sorozat, 14 és 18 óra között kreatív színházzal várják a felnőtteket. Ahogy már mondtam, a programok a Babits Mihály Kulturális Központban várják az érdeklődőket, méghozzá díjmentesen. Nálunk is ingyenesen szólnak a zenék, a ma kedvence és a tegnap slágerei önnek pörögnek itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Rádió Antrit!

még csak az ágyban ébredezik, elmondom, hogy igen, csak hűvösen indul a mai reggel, így október 4-én vasárnap. Ehhez viszont azért lassacskán hozzá kell szokni, hiszen az ősz velejárója a hűvös reggel, de jó hír mára is, hogy marad a vénasszonyok nyara. Az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a délies szél, a hajnali mínusz egy, jól hallotta, vannak olyan területek, ahol mínusz egyel indul a reggel, a délutáni órákra viszont már 23-27 fok közé csúszik a hőmérő.

0: bevásárlás előtt állna, és ne adj Isten, hamarosan útnak indulna, akkor szerintem egy vékony kabát mindenféleképpen jó szolgálatot fog tenni. A délutáni órákban erre biztosan nem lesz szükség, viszont a jó hangulatra igen, ehhez tudom pörgetni a ma kedvenceit és a tegnap slágereit itt a Rádió Antriton, az FM 105.1-en keresztül, de online formában is önnel lehetünk. A nap bármely szakában kattintson www.antrit.hu weboldalunkra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei itt a Rádió Antrit vasárnapjában. A tegnapi nap folyamán volt a gyaloglás világnapja, de októberre azért rámondható, hogy a gyaloglás hónapja jelzővel szokták illetni az októbert. Úgyhogy mozogjon jó sokat, a mai napra is jó időt ígérnek a meteorológusok, úgyhogy meg lehet mozgatni egy kicsit a szervezetet, de az agyunkat is kell tornáztatni. Hát, hogy hogyan játszhat szerepet a matematika a gondolkodás fejlesztésében, a játéknak van egyáltalán helye vagy szerepe a tanulásban, illetve hogy is válhat a tanulás igazi élményé? Többek között ezekre a kérdésekre is keresi a választ az október 5-én, azaz jövő héten hétfőn megrendezésre kerülő DNS 110 konferencia. A Pécsi Tudomány Egyetem kultúrtudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kara ad majd helyszínt az eseménynek, amely DNS Zoltán születésének 110. évfordulója előtt tiszteleg. A világhírű magyar matematikus és pedagógus a játékos felfedezésen alapuló matematika oktatás úttörője volt. Hírneve három fontos pilléren nyugszik. Először is itt van a publikációinak széles köre a matematika tanulás lélektanáról. Másodszor pedig DNS Zoltán nem csak elméleti ember, de rengeteg játékos taneszközt fejlesztett ki, amelyek megtalálhatók a jól felszerelt elemi iskolákban az egész világon. Harmadszor pedig tanárok százaival és gyermekek ezreivel dolgozott személyesen is minden kontinensen, megértést terjesztve, lelkesedést keltve és állandóan módosítva az emberek matematikai felfogását. Munkásságának középpontjában az a gondolat állt, hogy a gyerekek ne csupán megtanulják a matematikai szabályokat, hanem játék közben saját tapasztalataikon keresztül fedezzék fel azokat. Hát én hálás lettem volna egy ilyen matematika tanárért annak idején, lehet, hogy nem lennék ekkora ellensége ennek a tantárgynak, hogyha ez így lett volna. De ezen a konferencián szó lesz többek között a matematikai és a logikai játékokról, az élményalapú tanulásról, a kreatív pedagógiai módszerekről, valamint a mozgás, a művészet és a matematika kapcsolatáról is. A szervezők pedagógusokat, kutatókat, hallgatókat és minden érdeklődőt is várnak a Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi kampuszára. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Az esemény tehát október 5-én kerül megrendezésre, ahol a játék, a matematikán belül a játék, a játékosság kerül a fókuszba, ezúttal a tanulás és a tanítás szolgálatában. A hétvégén még nyugodtan regisztrálhat, hogyha ön is szívesen ott lenne. Addig én pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit.
1: Ez az Antrit reggel. Rádió.

0: Ez az utolsó dal volt, no nem mára, csak ebben az órában. Hírszerkesztőnknek adom át a mikrofont, aki a 8 órás információkkal érkezik, és hogyha szemfüles nyomon követi a Facebook oldalunkat, akkor már azt is tudhatja, hogy kik lesznek a következő órában a stúdió vendégeim, hiszen jön Megyei Mozaik című magazin műsorunk, tartalmas beszélgetések, természetesen zenékkel fűszerezve, úgyhogy a ma kedvenceiből és a tegnap slágereiből sem lesz hiány. Hogyha esetleg csak online módon tudna velünk tartani, ne aggódjon, megteheti. www.antrit.hu oldalunkon keresztül elérheti a következő két órát is. Rádiózzon velünk, jönnek a legfrissebbek, megtudhatjuk, hogy milyen idő vár ránk, így a didergős vasárnapi hajnal után a nap hátralévő részében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, merrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a Vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Merrák prevenciós mobilprogramot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a Fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
2: Indul a megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. október 4-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz Fiát Szilvia, a szekszárdi kutyamenhely vezetője, akivel az Állatok Világnapja kapcsán beszélgetünk. Aztán érkezik a stúdióba a gyémánt diplomás dr. Márkus István, de itt lesz velem az év halőre is Rigó László. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő 2 órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!
2: Rádió!

0: Hírek, érdekességek, programok. Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Most következő heti hír összefoglalónkat Janner Jolitól hallja.
2: Sikeresen lezárult a várajai ifjúsági tábor két nevelői épületének korszerűsítése, amely Bonyhádváros önkormányzatának beruházásában valósult meg. A fejlesztéshez az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert, a Téri Ödön Nemzeti Turistaház fejlesztési program keretében meghirdetett 2026. évi ifjúsági táborhely fejlesztési programból. A beruházás megvalósításához az Aktív Magyarország összesen 14 millió forint támogatást biztosított, amely a projekt költségének 35%-át fedezte. A fennmaradó költségeket Bonyhádváros önkormányzata saját forrásból finanszírozta. A fejlesztés eredményeként a korábban felújított 102 férőhely mellett a két egykori nevelői épület további 8 férőhelye is teljes körűen megújult, így azok is a tábor vendégeinek rendelkezésére állnak. A munkálatok során megtörtént a nyílászárók és a tetőhéjezat cseréje, a belső terek korszerűsítése, valamint új térburkolatok kialakítása. A beruházásnak köszönhetően a népszerű úgynevezett bakancsos házak befogadó képessége 12 főről 20 főre bővült. A korszerűsítés révén a tábor még alkalmasabbá vált a nagyobb létszámú ifjúsági csoportok fogadására, amelyek továbbra is a létesítmény elsődleges célcsoportját jelentik. A fűthető szálláshelyeknek köszönhetően az év hűvösebb időszakaiban is biztosított a komfortos elhelyezés gyermekes családok, kisebb táborok, erdei iskolák és ifjúsági közösségek számára. A szabad kapacitás függvényében a tábor turistákat és aktív természetjárókat is fogad. A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a várajai ifjúsági tábor még magasabb színvonalon szolgálja a természetközeli kikapcsolódást, a közösségi élményeket és a térség turisztikai vonzerejének erősítését. 40 év fazekasság, 40 év kerámia díj a szekszárdi borvidékről. Rács Róbert fazekasmester, népi iparművész keramikus 40 éves jubileumi kiállítása még október 10-ig látható a Babits Mihály Kulturális Központban az intézmény nyitvatartási idejében. Rács Róbert szeretett mesterségét 1986 óta, idén 40 esztendeje folytatja. Szekszárdhoz, a borvidékhez való kötődése, a borászatokkal, borászokkal kialakult baráti kapcsolatok ösztönözték arra, hogy kerekévfordulós kiállítása anyagát a szekszárdi borvidék borászai részére az elmúlt években készített borverseny nagydíjak kerámiáiból válogassa. A kerámiák eklektikus stílusjegyeket hordoznak, leggyakrabban a sárközi díszítmények ötvöződnek kupának, serlegnek megfelelő padlóvázas formák. Rács Róbertnek minden alkalommal öröm volt elkészíteni ezeket a tárgyakat, egyben megtiszteltetésnek is érezte a felkérést a feladatra. Október 1-i hatállyal lemond a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről Orbán Attila, tudtuk meg a Facebook oldaláról. Lemondás. Elnöki esküvőmhöz híven igyekeztem minden döntésemmel Tolna vármegye érdekét szolgálni. A megörökölt nehézségek ellenére kollégáimmal, a hivatal munkatársaival együtt mindent megtettünk azért, hogy a vármegye és a hivatal működni tudjon. Hálás vagyok nekik a munkájukért. A Tolna vármegyei közgyűlés szeptember 25-én elutasította azt az előterjesztésemet, amely megítélésem szerint biztosította volna a további működés feltételeit. E döntés után nem tudom tovább vállalni a vármegye vezetését. Október 1-i hatállyal lemondok a Tolna vármegyei közgyűlés elnöki tisztségéről és közgyűlési képviselői mandátumomról, továbbá minden politikai tisztségemről és tagságomról. Azzal a meggyőződéssel távozok, hogy a közösség javát mindig a szakmai felkészültség és nem a politikai érdek szolgálja. Hálás vagyok, hogy dolgozhattam Tolna vármegyéért, és szolgálhattam ezt a közösséget, olvasható Orbán Attila posztjában. A Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Tücsökzenész Színpad Egyesület közös szervezésében szeptember 26-án szombaton került megrendezésre a Gemenc hangja 2026 énekverseny popdal és musical kategóriában nappali tagozatos diákok részére. A verseny, amelyet idén már 8. éve rendeztek meg, szombaton az esti órákban zárult. Sajnálatos módon a betegség jó néhány versenyzőt ágynak döntött, de még így is több mint 60 dalt hallgatott meg és értékelt a 9 tagú zsűri, amelynek elnöke idén is Nagy Anikó, Jászai és Artisziusz díjas színész, énekművész volt. A szakmai zsűri másik két tagja Juhász Bence színész és Parag Tibor gitáros énekes előadó művész voltak. A nézők különleges és nagyszerű produkciót láthattak, hallhattak a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A versenyzők mindegyikét oklevéllel jutalmazta a zsűri, valamint valamint sokan külön díjban is részesültek. 2026 év fődíjasai gyermek 1 kategóriában Mohos Sára Pápa, gyermek 2 kategóriában Horváth Natália Szekszárd, ifjúsági kategóriában Szabó Katakincső Pécs, junior kategóriában Gémes Eszter Villő Pécs. A Tücsök Zenész Színpad énekesei közül idén a gyermek kategóriában indultak 3-an, a középiskolásokat 2-en képviselték. A részletes eredményeket megtalálja az antrit.hu oldalon. A Tolna vármegyei Balassa János Kórház 225 éves jubileumi évének egyik különleges szakmai eseményeként szeptember 24-én gasztroenterológiai szakmai napot szervezett dr. Kovalcsik Zsolt osztályvezető főorvos. A rendezvénynek a PTE Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Kara adott otthont, a program pedig a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetnél is szélesebb szakmai közönséget szólított meg. A szakmai nap megnyitásakor Kárpáti Veronika, a 2-es belgyógyászati osztály osztályvezető főnővére köszöntötte a résztvevőket. A jubileumi év szellemiségéhez méltó módon a nap nem csupán a jelen szakmai eredményeiről szólt, hanem arról a több évtizedes útról és szakmai örökségről is, amelyre a kórház mai gasztroenterológiai ellátása épül. Veronika előadásában kiemelte, nem a számoktól lesz életszerű az osztály, hanem az emberektől és azoktól a küzdelmektől, amiket a mindennapokban megvívtak. A Balassa gasztroenterológiájának története generációk munkájáról, tudásáról, elhivatottságáról és folyamatos fejlődéséről szól. A program különlegességét az is adta, hogy a résztvevők egyetlen napon találkozhattak a kórház jelenlegi szakembereinek, korábbi kollégáinak és több neves hazai intézmény elismert szakértőinek tudásával. A Balassa János Kórház részéről többek között dr. Ken Zsuzsanna, Tóth Szilvia, dr. Halmos László Barna, dr. Pap Gábor, dr. Kovácsik Zsolt és dr. Salamon Ágnes tartott előadást, de a gasztroenterológiai csapat mellett más szakterület is képviseltette magát. Dr. Szemes László, a sebészeti osztály osztályvezető főorvosa is előadást tartott. A programban a rezidensek és az ápolási terület munkatársai is szerepet kaptak, jól mutatva, hogy a korszerű betegellátás valódi csapatmunka. Októberben egy római kori kenyérpecsételő a hónap műtárgya a Szekszárdi Vosinszky-Mohr Múzeumban. A tárgy Várai a lapátváról került elő több más lelettel együtt. A római pékségek azért pecsételték meg a kenyereiket, hogy azonosítható legyen a termék eredete, és megakadályozzák a hamisítási kísérleteket, derül ki dr. K. Németh András régész, fő múzeológus tudományos titkár leírásából. A Várai a település déli határában található, a várajai és farkasárok által közrefogott területen, a régészeti szempontból érdekes, szájhagyomány útján megőrződött lapátvár név tűnik fel a térképeken. A területen egy szabad szemmel ma már nem észlelhető építmény, egy római kori objektum alapfalai és egy sáncárok rendszer vonalai rajzolódnak ki. A többszörösen megismételt régészeti terebejárások során a lelőhelyen kerámia töredékek, 3. századi római kori érmék, számos egyéb fémtárgy került elő, katonai övtartozékok, lándzsahegyek és nem utolsó sorban egy bronzból öntött kenyérpecsételő. A pecsételő fogolyán botra felkuszó 2-es kígyó motívum látható sekélybevésésben. A bélyegző pecséteket a római korban általában téglák és fazekak megjelölésére használták, néhány esetben azonban a kenyeret is ellátták bélyegzővel. Ezt a bélyeget valószínűleg kereskedelmi kontextusban használták egy helyi gazdaságban, egy két tulajdonosú pékséghez köthetően. A kenyérpecsétek világi használatát számos Pompeiből származó elszenesedett kenyér is igazolja. A hónap műtárgya októberben megtekinthető a Vosinszky-Mohr Múzeum főépületében.
0: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Az állatok világnapja van ma, október 4-én, és e téma kapcsán kivel is beszélgethetnék. Nem volt olyan nehéz a döntés. A szekszárdi kutyamenhely vezetőjét, Fiát Szilviát hívom. Szia, szép jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
2: Azt hiszem, hogy e nap alkalmából talán a legkézenfekvőbb kérdés elsőként, hogy mit is jelent valójában felelős állattartónak lenni?
3: Hát a felelős állattartás, az, ugye annak van egy minimuma, és e fölött is vannak dolgok, amiket ugye a legjobb gazdik megteremtenek a kutyáiknak, macskáiknak, kedvenceiknek, halaknak, hörcsögöknek. Az Állatok Világnapja kapcsán legfontosabb az, hogy nem csak egy napon kell gondolnia az állatainkra, hanem az év minden napján, a hét minden napján, akkor is, hogyha van, akkor is, hogyha nincs állat. Nincs állatunk, akkor is segíthetünk más állatoknak. Például, hogyha találunk egy madarat, akkor értesítjük a madármentőket, és esetleg elvisszük a sérült madarat, illetve hogyha találunk egy kutyát, megnézhetjük a csipjét, megpróbáljuk a gazdit megtalálni, vagy esetleg eljuttatni a menhelyre, vagy a menhely érte jön. Tehát ez az a rész. Illetve azok, akiknek nincs kutyájuk, és például lakásban laknak, nem is tudnak kutyát tartani, meg nincs elég idejük, nagyon sokat járnak hozzánk a kutyamenhelyre a nyílt napokon, és rengeteg család, gyerekekkel, fiatalok jönnek kutyát sétáltatni, és ez valójában egy ilyen nagyon kellemes időtörtés felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, és különösen a kutyusoknak is. És akkor most rátérünk arra, hogy akkor, hogyha valaki állatot tart, akkor mi az a minimum, amit meg kell teremtenie. Ugye az állatoknak joguk van a problémamentes, nyugodt élethez, ami beletartozik az, hogy a kutyának, macskának, bármilyen állatnak, a fajának, fajtájának megfelelő élelmet kell biztosítani. Ha mondjuk fiatal állatról van szó, vagy kisebbről, akkor akár naponta többször is. Ezen kívül ugye az ivóvíz az nagyon fontos, tehát a kutyának az alapellátása, vagy a cicának. A kedvenceknek szükség van helyre, tehát hogyha valakinek nincs alkalmas helye, ahol az állatokat tartaná, akkor ne is fogjon bele. Általában azt szoktuk mondani, hogy így vidéken, albérletben nem nagyon engedélyezik a kutyusok és cicáknak a tartását, és ezt így nagyon át kell gondolni, mert sokszor rosszul sül el a dolog. De hogyha valakinek van saját lakása vagy ingatlana, akkor könnyebben gondolkodik el azon, hogy hogyan tudna mondjuk például kisállatot tartani. Illetve nálunk feltétel az is, hogy az illető elmúlt 18 éves legalább, de általában ugye idősebbek azok, akik örökbe fogadnak, és rendelkezzen saját ingatlannal, ahol el tudja helyezni az állatot. Tehát akkor ilyenkor már beszéltünk arról, hogy megfelelő eredelt vizet kell biztosítani, és biztosítani kell neki a megfelelő helyet.
2: És ugye azért ez még nem elég, hogy vizet és élelmiszert biztosítunk a számukra, mert hogy az időnkből is szeretnének.
3: Minőségi időt kell töltenünk, akár a cicával, akár a kutyával. Ennek különböző formái vannak. Például ugye a kutyások, akik mondjuk lakásban, vagy akár családi házban tartanak kutyát, rendszeresen mennek a kutyáikkal sétálni. Ugye a lakásban tartott kutyákkal naponta 3-4-szer is elmennek sétálni, és köztük van

0: az internetet gyakorlatilag. Tehát kimennek az utcára, kimennek az erdőbe, kimennek kirándulni, sétálni, és folyamatosan szaglásznak, azt veszük észre, mert folyamatosan nyomon követik azt, hogy mi történt az úton, ahol járnak. Kismadár járt arra, süni járt arra, cica járt arra, a másik kutya járt arra, tehát hogy ők ezt így feldolgozzák, és ettől például az, hogy ő szaglászott és egy picit mozgott is, kellemesen el is fáradnak, és egy nagyon jó élményt nyújt nekik. Természetesen aki sportosabb, az el is viheti a kutyát akár egy futásra, vagy elmehetnek vele kirándulni, természetesen pórázzal, nyakörvel az erdőbe, különböző kiránduló helyekre. És ami nagyon fontos, hogyha valaki nincsen tisztában azzal, hogy hogyan is kell egy kutyát mondjuk betanítani, vagy normálisan nevelni, azoknak van lehetőségük bármelyik kutyakiképzőt vagy kutyaiskolát kiválasztani, amit mi nagyon ajánlunk, mert általában azt szoktuk mondani, hogy ezekben az iskolákban a gazdik sokkal többet tanulnak, vagy többet kell tanulniuk, mint a kutyáknak. Kutyák viszonylag könnyen megtanulják ezt, mondjuk jutalom ellenében, ez lehet játék, vagy élelmiszer, vagy jutalmazás, bármilyen jutalomfalat. A gazdiknak viszont meg kell tanítani azt, hogy hogyan viselkedünk a kutyával, hogyan vezetjük a kutyát pórázon, hogyan kelünk át az úttesten, hogyan ültetjük le, hogy bírjuk rá arra, hogy helyben maradjon, és nagyon-nagyon sok dolog még, és ezek csak az alap dolgok. Tehát ezek az alapengedelmességi feladatok, és persze vannak olyan nagyon sportos gazdik is, akik ennél sokkal messzebb mennek, és akár munkavizsgát is tesznek a kutyáikkal, ami még sokkal szorosabb kapcsolatot jelent a kutya és a gazda között, hiszen rengeteget gyakorolnak és járnak ilyen iskolákba.
1: Az Állatok Világnapja van ma, a beszélgetésünket hamarosan folytatjuk a Szekszárdi Kutyamenhely vezetőjével, Fiat Szilviával.
2: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szekszárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Yeah.
1: Thank you, DJ.
2: Hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
3: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
2: Jó reggelt, Szekszárd!
3: Jó reggelt, Tolna megye!
2: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
4: Asszisi Szent Ferenc halálának évfordulóján tartjuk az állatok világnapját így október 4-én, és azért pont hozzá kötődik ez a nap, mert hogy ő egész életében azt hirdette, hogy szeretnünk kell mindent, ami körülvesz bennünket, és az előzőekben beszélgető partnerem is pont erre hívta fel a figyelmet, ő nem más, mint a szekszárdi kutyamenhely vezetője, Fiát Szilvia. Szilvia, ott hagytuk abba, hogy az állatok bizony figyelmet igényelnek tőlünk, de gondolom ez nem csak a négylábúakra vonatkozik.
5: Természetesen a többi állatunkkal is kell foglalkoznunk, minőségi időt együtt tölteni, gondolok itt mondjuk a cicákra, vagy bármilyen rágcsálókra, hüllőkre, mert ők is igénylik azt, hogy az ember foglalkozzon velük, hiszen ha ezt nem teszi, akkor ugye elvadulnak, akár nyuszi, tehát nyilván az állatoknak megfelelő érintésre, simogatásra, az ember hangjára van szüksége, például a cicák ugye nagyon szeretnek az ember ölébe feküdni, vagy szeretik, ha simogatják őket, vagy szeretik ők is, hogyha játszanak velük, például vannak különböző ilyen mozgatható cicajátékok, amikkel szívesen játszanak a cicák, és ők is rettentően igénylik az embereknek a társaságát, de hallottam már olyanokról is, hogy a nyuszik is, tengeri malacok is nagyon szerették, amikor a gazdik foglalkoztak velük. Tehát magyarul az, akinek nincs megfelelő helye, nincs ideje, nincs elegendő ideje arra, hogy minden nap foglalkozzon akár többször is az állatával, és nincsen megfelelő anyagi helyzete, tehát mondjuk nincs jövedelme, vagy nincs annyi pénze, biztosítani tudja az állatnak a megfelelő élelmezését, és emellett az állatorvosi költségeit, az ne kezdjen állattartásba, akkor inkább mondhatjuk azt, hogy virtuálisan fogadja örökbe a szomszéd kutyáját, vagy esetleg a menhelyről egy kutyát, akivel mindenféle kötelezettség nélkül, például szombatonként lehet sétálni, vagy a szomszédnak besegíteni a kutyát sétáltatni, vagy a cicára vigyázni. Tehát az, hogyha valaki állattartásba kezd, az állattól függően lehet 10, akár 17 év felelősség is, és ezt végig kell gondolni, hogy mennyi idősek vagyunk, mennyire vagyunk mozgékonyak, és mennyi időnk van, mennyit tudunk az állatokkal tölteni, milyen az anyagi helyzetünk. Hát ennek megfelelően kell eldöntenünk, hogy milyen állatot tudunk örökbe fogadni, és ez nálunk is a menhelyen így van, hogy általában végig szoktuk kérdezni az embereket, hogy milyen az életmódjuk, hogyan élnek, hogyan szeretnék a kutyát tartani, és ennek megfelelően javaslunk nekik, mert hogyha valaki például lusta, és nem szeretne nagyon sétálni, akkor biztos, hogy nem fogjuk neki javasolni azt, hogy egy rendkívül aktív, mozgékony kutyát vigyen el, akivel mondjuk naponta kellene 10 kilométert sétálni. De hogyha mondjuk például valaki egy maratoni futó, akkor annak lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy, és volt is erre példa, hogy tessék, itt van egy huszki, kiválóan fut minden nap 20 kilométert, és kiváló edzőpartner, vagy egy vizsla, vagy egy másik nagyon mozgékony kutyus. Tehát ez nagyon specifikus dolog, és nem teljesen úgy működik, mint ahogy az emberek gondolnák, hogy nekem tetszik egy fajta, azt kiválasztom, és akkor a végén kiderül, hogy jaj, ez a kutya túl nagy lett, jaj, ez a kutya túl mozgékony. Most vannak ilyen divatkutyák, amik nagyon sok embernek nem valók. Most beszélhetnék itt az Akitáról, aki egy rendkívül kemény, erős jellemű kutya, és olyan emberek kezébe kerül, akik nem bírnak vele, vagy akár a Border Collie, aki egy cuki aranyos kutya, vagy például a belga juhász, a malinois, a német juhász, nekik viszont óriási a mozgásigényük, és nem csak hogy a mozgásigényük, hanem munkára lettek kitenyésztve, tehát nekik az agyukat is le kell fárasztani, nekik feladatokat kell adni, és ha ezt nem tesszük meg, akkor lehet, hogy a kerti bútorbánya, lehet, hogy a háznak a bútorzata bánya, vagy bármi, a bokrok, vagy egyéb. Tehát, hogyha a kutya nem kapja meg a megfelelő fizikai és agyi munkát és terhelést, akkor ő csinál magának feladatot, és aztán utána a gazdinak is lesz.
4: Na hát ezért kell akkor hozzátok fordulni szakemberekhez, mielőtt az ember kiválasztaná a négylábú állatot, akivel együtt szeretne élni. Szilvi, hogyha jól tudom, az Állatok Világnapja kapcsán voltál iskolákban is. Mi a tapasztalat? Mennyire vannak tisztában a legfiatalabbak azzal, hogy is kell gondozni egy állatot, illetve egyáltalán milyen feladatot követel meg egy négylábú barát?
5: Igen, most számoltam össze, hogy ezen a héten, meg a jövő héten gyakorlatilag összesítve 12 iskola és óvoda kerül nálunk itt most látókörbe, és vannak iskolák, ahova személyesen elmegyünk és előadást is tartunk, és óvodák is. Aztán vannak olyan óvodák és iskolák, akik a projektjük keretében gyűjtenek az állatok világnapja alkalmából, és most pedig egy látogatás volt. Hát eléggé sűrű a programunk, és sokrétű, de valójában nem egyszerű dolog ezt így beiktatni, hogy mindenki beleférjen, de számunkra nagyon nagy öröm az, hogy már az óvodában is, és az általános iskolában is van környezetvédelmi nevelés, van állatvédelmi nevelés, sőt tovább megyek, vannak óvodák és iskolák, akik pályáznak a zöld óvoda, a zöld iskola, illetve állatvédelmi óvoda, vagy állatvédelmi iskola címre, ami azt jelenti, hogy a pedagógusok nagyon komolyan foglalkoznak a gyerekekkel, tanítják őket az alapdolgokra. Például voltam az ötös iskolában, elég sokan voltak a gyerekek, és átbeszéltük a felelős állattartást, és számomra nagyon pozitív volt az, hogy nagyon sokan tudták a kérdésekre a választ, hogy miért van szükség a mikrocsipre, és akkor milyen oltásokat kapnak a kutyák, miért megyünk állatorvoshoz, miért fontos az ivartalanítás, egyáltalán ez mit jelent. Nyilván iskolában, egy felsőbb tagozatban erről nagyon jól lehet beszélgetni, az óvodásokkal is nagyon ügyesen tudunk beszélgetni arról, ők is nagyon jól tudják, amiket én elmondtam, hogy mik az alapszükségletek ahhoz, hogy mondjuk egy állatot tartson valaki, tehát el tudják mondani azt, hogy eledelt kell adni, hogy vizet kell neki adni, és doktor bácsihoz kell menni, és hogy az pénzbe kerül, és hogy bizony játszani kell vele, foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy itt a Szekszárd környékén a pedagógusok nagyon ügyesen beleveszik az iskolai, óvodai programba az állatvédelmi, környezetvédelmi nevelést, aminek mi igazán nagyon örülünk, és azt gondolom, hogy ez a jövő, mert azok a gyerekek, akik már általános iskolában is megtanulják az alapdolgokat, biztos, hogy felelősebb állattartók lesznek, és nem fognak elkövetni állatkínzást, és ők is úgy nőnek fel, hogy megfelelően tartanak majd, vagy választanak ki cicát, kutyát, bármilyen állatot, és majd az ő gyerekeik is már talán lehet, hogy még 15-20 év múlva már még többet fognak tudni itt az alap állatvédelmi dolgokról.
4: Ezt jó hallani, hogy ennyire felkészültek a fiatalok, de hogy mennyire hagyjuk gyermekeinknek, hogy dögönyözzék négylábú társaikat, jövünk vissza.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Az állatok világnapján a szekszárdi kutyamenhely vezetőjével, Fiát Szilviával beszélgetünk. Az előzőkben már szót ejtettünk arról, hogy a legkisebb generáció is egészen tudatos, és sok-sok információ birtokában vannak. De ha már a legkisebb generációról beszélünk, akkor sokszor látni, meg tapasztalni így családon belül is a kisgyerekeknél, hogy húzzák, vonják ezeket a kis állatokat, főleg ugye, amikor még tényleg vagy kis termetű az állat, vagy még kölyök, kutya vagy macska. Mikor szóljunk rá, hol van az a határ, amikor már a gyereknek el kell mondani, hogy ez már nem egészséges, vagy hagyjuk, hogy barátkozzanak, és majd ő maga megtapasztalja, hogy hogy is kell bánni az állattal.
3: Tehát én az elsőre szavazok, tehát én azt gondolom, hogyha egy normális szülőről van szó, akkor ő felelősen választ magának kis állatot, és nem fogja hagyni azt, hogy a gyerek folyamatosan nyúzza az állatot, húzza, vonja a fülét, farkát, mert ez nem normális dolog, és ezt igenis el kell magyarázni, hogy ha a cicának vagy a kutyának meghúzod a farkát, neki fáj, hogyha neked meghúzzák a hajadat, akkor neked is fájni fog, és nem okozunk egyáltalán fájdalmat a kutyának, és óvatosan játszunk vele, és de a gyereknek meg lehet mutatni, a gyerekek rendkívül fogékonyak, tehát hogyha megmutatjuk neki azt, hogy nyilván nem egy-két-három éves gyerekekről beszélünk, bár hozzánk jár anyuka 5-3 éves gyerekekkel is, és azt kell mondjam, hogy fantasztikusan viselkednek a gyerekek. Természetesen a szülő feladata az, hogy megfelelően odafigyeljenek a gyerekeikre, és ezt az állatok is meg fogják hálálni. Tehát az az állat, amelyiket ugye nem bántanak, megfelelően kezelik, az a gyerekkel is megfelelően fog viselkedni, de hogyha a szülő hagyja azt, hogy a cicát, kutyát nyúzza a gyerek, akkor lehet, hogy néhány hét múlva a kutya és a cica is megelégeli, és az egyik oda harap, a másik oda karmol. Tehát ezekre mindenképpen oda kell figyelni, és én igazából azt javaslom, hogyha a szülő nem alkalmas ezekre a dolgokra, akkor egyáltalán nem érdemes ugye kutyát, macskát választani, hanem inkább akkor a gyereknek a nevelésével kell foglalkozni, de ha nagyon pici a gyerek, akkor különösen oda kell figyelni, és általában ilyen 3-4 éves kora körül már sokkal könnyebb a gyerekekkel megbeszélni azt, hogy mi az, amit csinálunk a kutyussal, és mi az, amit nem, vagy a cicával.
2: Na hát akkor a szülőknek ez egy megfontolandó dolog, hogy mikor is érdemes a családba állatot befogadni, vagy állattal bővíteni a családot. Szilvi, hogyha egy gondolatot kellene így a hallgatók felé megfogalmazni így az Állatok Világnapja kapcsán, akkor mi lenne az?
3: Én szeretném, hogy minél több állat kerüljön felelős gazdához. Mi ezen vagyunk, hogy minél több állat kerüljön felelős gazdához. Nagyon sok rossz tapasztalatunk van még, amiről beszéltünk is, hogy sajnos nem gondolkodnak megfelelően a gazdák, és meg is szabadulnak az állataiktól. Mi 20 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy ez sokkal jobb lesz, de azt mondom, hogy sajnos nem. Még mindig vannak olyan emberek, akiknek nem kellene állatot tartaniuk, és én bízom benne, és nagyon szeretnénk azt, hogyha Magyarországon nem alanyi jogon lehetne állatot tartani, hanem valamiféle ellenőrzés során kellene átmenni ahhoz, hogy egy illető mondjuk befogadhasson állatot, ahogy ez mondjuk akár van Ausztriában is, vagy Németországban is, tehát hogy ha valakinek például abszolút nincs hol laknia, vagy abszolút nincsen lehetősége, jövedelme, akkor azért külföldön nem engedik azt, hogy állatot tartson, Magyarországon viszont bárki bárhol tarthat állatot.
2: Bízunk benne, hogy ezek változni fognak, legyünk mindannyian felelős állattartók, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
2: A szekszárdi kutyamenhely vezetőjét, Fiát Szilviát hallotta.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Stúdió vendégem dr. Márkus István, az idősebb Márkus István, akit sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó reggelt!
3: Kezdjük, jó reggelt kívánok!
2: Utazunk vissza egy kicsit a múltba. Diplomaszerzés ideje, mennyire él ez a pillanat?
3: Hát tulajdonképpen az első diplomámat 1966. júniusában kaptam Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Mérnöki Karán végeztem, aminek hát közelmúltban volt éppen 60 éve.
2: Azaz gyémánt diploma lett ebből a diplomából. Nem bánta meg azóta se, hogy a faipar felé tekingetett egy kicsit, és ez az, ami aztán a jövőjét megalapozta?
3: Hát tulajdonképpen nem volt idegen számomra a faipar, mert édesapám az műbútharasztoros mester volt egyébként. A Szekszárdváros monográfiájában szerepelt úgy, mint műbútharasztoros, az akkori időknek az egyik legkiválóbb szakembere volt. Van egy bátyám, aki szintén asztalos szakmája van, illetve később műszaki diplomát szerzett, szakoktató volt a 4. szem általános iskolában. Én a középiskolát 1956-ban kezdtem a faipari technikumban, tehát az indítatás már eleve...
2: Már onnan elindult.
3: Idézőjelben téve gyalopattól indult egyébként, és 1960-ban, amikor végeztem, akkor előfelvételes voltam az egyetemen, egy évig dolgoztam. 1960. július 1-én kezdtem el dolgozni a Győri Kardú bútorgyárba, akkor még a akkori könnyűipari minisztérium a frissen végzett szakembereket elhelyezték, de édesapám eléggé beteges volt, és ősszel hazakerültem a szekszári faipari, később a szekszári bútoripari vállalathoz, akinek az ösztöndíjasa voltam.
2: Egyetemi évekre, hogyha visszagondol, akkor mi az az első kép, ami mondjuk így megjelenik? Akár az órákkal kapcsolatban, akár úgy általánosságban az egyetemi léttel kapcsolatban.
3: Tulajdonképpen nem volt idegen, nem volt óriási nagy meglepetés, hogy nem állt tőlem távol az oktatás, illetve nem is az oktatás, inkább azt szeretném kiemelni, hogy mivel a középiskolát sem itthon végeztem, kollégiumban laktam, Sopronban is kollégiumban éltem le ezt az 5 évet, és ami meglepő volt, most ahogy visszaemlékszem, a rendszeres és a nagyon kemény tanulás, ami a középiskolához képest egy újdonság volt, de hát akkor fiatalok voltunk és bohók, és nem nagyon vettük komolyan ezt a dolgot, ami aztán az első féléves vizsgákon minden meg is látszódott egyébként, ami egy kicsit úgy észhez térített bennünket, ha szabad így fogalmazni. Egyébként Sopron nekem óriási élményekkel van tele a visszaemlékezéseimben, hiszen 1979-ben szereztem egy másoddiplomát, egy szakmérnöki diplomát, majd ezt tovább fejlesztem, 1984-ben szintén az egyetemen műszaki doktori címet szereztem. Tehát engem 1000 szál köt Sopronhoz egyébként. 1000 szál.
2: Nem is fordult meg a fejében sosem, hogy Sopron legyen aztán az otthona? Visszahúzta a szíve, vagy csak a család és a vállalkozás az, ami?
3: Hát tulajdonképpen, amikor 1960-ban végeztem, a szekszári bútoripari vállalat ösztöndíjasa voltam, ahogy említettem, itt kezdtem el dolgozni. Aztán...
2: Ja, hogy akkor ez egyből hazahúzta az ember.
3: Igen. Tulajdonképpen ez egy kötelezettség is volt, ugye, hát ösztöndíjasa voltam a vállalatnak. Aztán 1968-ban átkerültem a TOTÉF-hez, az akkori tanács építőipari vállalathoz. Szakipari főépítésvezető voltam 3 évig. Majd 1971-ben visszakerültem a céghez. Akkor már műszaki beosztásba, főmérnöki beosztásba. És ezt egészen 1980-ig ebben a beosztásban dolgoztam. Aztán történt egy elég éles váltás az életemben. 1980-ban bekerültem a Tolna megyei tanácsipari osztályához, ahol az első évben osztályvezető helyettes, majd 9 évig a megyei tanácsipari osztályvezetője voltam. Tulajdonképpen ekkor egy kicsit eltávolodtam a szakmámtól, bár a cég, ahonnan jöttem, a szekszári bútoripari vállalat, az hozzánk tartozott, mert tanácsi vállalat volt egyébként, tehát a kapcsolatom nem szakadt meg a céggel. De abból a szempontból ez a 9, illetve ez a 10 év nagyon jó volt az életemben, hogy egy kicsit nagyobb szemüveget kapott az ember, kicsit nagyobb rálátása volt a világra. Aztán, ami a későbbi időszakban egy nagyon jó dolog volt, nagyon komoly kapcsolatok és ismertségek szövődtek ebben az időben, amit később aztán nevezhetjük akár kapcsolati tőkének is, de ez nagyon jó volt, egyébként nagyon jól jött.
2: Ez mindig jól jön az ember életében, hamarosan jövünk vissza.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
0: minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
0: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: A gyémánt diploma egy olyan kitüntető elismerés, amelyet a felsőoktatási intézmények adományoznak azoknak a volt hallgatóknak, akik 60 évvel ezelőtt szerezték meg az oklevelüket. Ilyen dr. Márkus István is, akivel már az előzőekben beszélgettünk arról, hogy mikor is szeretett bele a faiparba, és miért pont ez volt az, amit választott aztán a későbbi foglalkozásaként. 1990 is egy nagy váltás volt az életében, ugye? Akkor igen, kezdett el vállalkozni.
3: Igen.
2: Ez egy könnyű lépés volt akkor?
3: Hát tulajdonképpen ugye a 80-as évek végén, amikor már látszott, hogy a tanácsrendszer átalakulóba lesz a közeli időszakban, akkor megkeresett engem egy olasz cég képviselője, akivel még a butoripari vállalatnál töltött éveimben ismerkedtem meg.
2: És itt már jól is jött a kapcsolati tőke,
3: és
2: ugye?
3: Itt már jól jött a kapcsolati tőke. Tulajdonképpen az ő fia keresett meg engem, akivel 1990-ben és egy budapesti ismerősömmel hárman megalakítottuk a Valum Kft-t. A cég tevékenységi köre elsősorban olasz importból történt bútorszerelvények, vasalatok importja volt, tehát minden olyan alapanyagot és segédanyagot szereztünk be, ami a bútorgyártáshoz kellett. Ami az indulásunkat bevallom őszintén nagyon megkönnyítette, hogy a faipari technikum, illetve az egyetemi évfolyamtársaimmal történt ugye jó kapcsolaton keresztül hamar be tudtunk indulni, illetve el tudtunk indulni, mert ugye akkor azok a külkereskedelmi vállalatoknak, akiknek kizárólagos importjoga volt, ez automatikusan abban az időben már a korlátozott felelősségű társaságok ezt megkapták. Tehát nagyon hamar el tudtunk indulni, az ismeretségem által olyan gyors lendületet tudtunk kapni, hogy az első évben már több mint 50 milliós árbevételt produkáltunk, ami az 1990-es években hát nem volt egy utolsó teljesítmény. Nagyon sokat számított az, hogyha elmentem egy bútoripari vállalathoz, egyébként 104 bútoripari vállalat volt akkor az országban, és nem volt olyan cég, ahol ne lett volna ismeretségem. Vagy az igazgató, vagy a főmérnök, vagy épp a műszaki osztályvezető, vagy a technológusi munkakörbe dolgoztak ismerőseim és barátaim.
2: Ez hatalmas segítség volt, nem?
3: Egy óriási segítség volt egyébként. Ez egy olyan bizalmi tőke is volt, mert ugye nagyon jól ismertük egymást, hogy ez abban az időben az indulást ez nagyon-nagyon megsegítette egyébként.
2: Nem tudom, hogy a mai világunkban egyébként ez még jelen lehet-e. Az ember mindig annyira félti a saját kis tudását és a saját cége berkein belül történő dolgokat, hogy lehet, hogy ma már nincsenek ennyire szerte ágazó barátságok.
3: Hát sajnos ezzel nagyon egyet kell, hogy értsek egyébként. És egy dolog, ami az utóbbi időszakban, az utóbbi években, az utóbbi, most nem akarok konkrét éveket mondani, de valahogy a világ nagyon megváltozott. Abban az időben, amikor mi elkezdtünk dolgozni, és szóbeli megállapodásokat kötöttünk a barátaimmal.
2: Akkor még volt a szónak is súlya.
3: Akkor még volt a szónak becsülete egyébként, és amikor mi kézbe csaptuk, akkor tudtuk, hogy amit vállaltunk, azt teljesíteni is fogjuk. A mai világban hiába van egy 10 meg egy 20 oldalas szerződés, az ember adott esetben akkor sem tud a saját követelésének eleget tenni, mert a világ így változott egyébként. Szóval ez számomra nem azt mondom, hogy meglepő, de inkább elgondolkodható, így kellene fogalmaznom egyébként, sajnos hozzáteszem.
2: Így gyémánt diploma tulajdonosként van esetleg valami, amit másként csinálna a múltban, hogyha ki lehetne javítani? Vagy módosítani rajta?
3: Hát tulajdonképpen ez a gyémánt diploma, ez már a második egy ilyen elismerés, ugyanis 10 évvel ezelőtt kaptam egy aranydiplomát is már.
2: Ez az 50-nél kezdődik,
3: ez
2: ugye?
3: Ez az 50-nél kezdődik, és most kaptuk a 60-at. 34-en kezdtünk az egyetemen, 24-en végeztünk, és 7-en élünk már csak egyébként. Ami azt jelenti, illetve azt jelentette, ugye a faipari mérnöki karon kis létszámú évfolyamok indultak. itt olyan szoros barátságok és olyan szoros kapcsolatok épültek, hogy hihetetlen, de mi minden 5 évben Sopronban találkozunk, és minden évben valahol máshol az országban. Az 51 éves találkozó az itt volt Szekszárdon, egy 3 napos volt, aztán később a 56 éves szintén itt volt Szekszárdon, és büszkén el kell mondjam, hogy jövőre ismét Szekszárdon lesz a 61 éves találkozónk, és elhatároztuk a fiúkkal, hogy most nagyon fogunk gyúrni vasdiplomára, amit 65 éves végzés után
2: lehet
3: fogunk,
2: igényelni,
3: illetve lehet igényelni, ezt most már tényleg igényelni kell. És most a gyémán diploma napján viccelődve beszélgettük a barátaimmal, és mondtam neki, hogy én egy öntött vas diplomát szeretnék kapni, mert az nem rozsdásodik. Hát nagyon remélem, hogy ezt a kort majd megéljük. Visszatérve az eredeti kérdésre, tulajdonképpen nem bántam meg semmit az életben, amit csináltam egyébként. Voltak természetesen ebben az elmúlt 60 évben nehéz időszakok is.
2: De az mindig tanít valamit az embernek,
3: nem? Az mindig tanít valamit. Nálunk is voltak problémák a cégnél, a fiam cégénél is, de édesapám az egy nagyon jó tanítómesterünk volt, aki azt mondta, hogy édesmény, soha ne néz hátra, mindig csak előre.
2: Hát nézzünk mi is előre, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem a gyémánt diplomás dr. Márkus István, aki faiparban tevékenykedett, és abszolút nem bánta meg azt, ami történt így az elmúlt évek, évtizedek alatt. Viszont hát azért a munka mellé kell a szórakozás is. Nem tudom, mi az, amiben megtalálta a feltöltődést. A fa illata mellett.
3: Elsősorban a családomról kell, hogy szóljak egyébként. 1968-ban nősültem meg. Egy rövid ismeretség után, 2 hónap után kértem meg a feleségemnek a kezét, aki nagy meglepetésre azonnal igent mondott egyébként, és azóta is együtt vagyunk. 58 éves házasok vagyunk.
2: Ah, gratulálok!
3: 2 családom van. Van egy nagylányom, Emőke, Márkus Emőke, aki a 4-es számba általános iskolában tanít, ő jelenleg ő az igazgatója. A másik családom pedig Márkus István, akit csak öcsinek ismernek, és ő jelen pillanatban a cégünknek a tulajdonosa és az ügyvezetője. A szórakozás. Fiatal koromban aktívan sportoltam, az egyetemen atlétizáltam, és apró termetemhez képest eléggé gyors voltam. Hármasugrás ez volt a fő számom. És megmondom őszintén, hogy 1963-ban, amikor a magyar rekord 16 méter 32 cm volt, ezt Karacsony Henrik tartotta, én 13.84-et repültem már akkor. Oh. Hát ahhoz képest, hogy milyen alacsony voltam, de gyors voltam, ez egy nagyon jó eredmény volt akkor. A sport egyébként végigkísérte egész életemet, talán fiam is ezt örökölte, hál' Istennek belőlem. Van egy baráti társaságunk, amely a 90-es évek elején jött össze, sieltünk. Ez egy olyan csapat volt, hogy minden évben valahol, elsősorban Olaszországban, illetve Ausztriában eltöltöttünk egy-egy hetet, és ez 1900, illetve 2022-ig tartott, és sajnos akkor a Covid már beleszólt.
2: Sok mindent keresztül húzott,
3: sok
2: igen.
3: Mindent keresztül húzott. Aztán ezek a barátaim, ismerőseim különböző egészségügyi problémák miatt abba is hagyták ezt a dolgot, és én is 2022-ben voltam a 2 nagylány unokámmal együtt.
2: Ez már egy más élmény, igaz?
3: Ez
2: amikor
3: egy más élmény
2: az unokákkal megy az ember, nem a barátokkal. De azért öcsi súgott nekem.
3: Igen.
2: Azt mondta, hogy a bóni fokot mindenféleképpen említsük meg. Mi is köti ehhez?
3: Hát, bevallom őszintén, hogy 1948-ban vitt el édesapám Fadi Dunához, tehát 1948-ban fertőzött meg a pecánzással.
2: Azta.
3: Bónifokon 1970-ben építettünk egy faházat, édesapámmal, illetve a bátyámmal ezt építettük, azóta kint vagyunk. Ezt a faházat 2003-ban lebontottuk, de úgy újjáépítettünk, kicsit korszerűsítettük. Hát a horgászás az egy csodálatos dolog egyébként. Sokan csendes bolondnak neveznek bennünket egyébként joggal. Én megmondom őszintén, nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretem a csendet, nagyon szeretek egyedül lenni, és a horgászás ez mindent megad az embernek. Tulajdonképpen az se baj, hogy az ember nem fog semmit, bár hogyha fúj a szél, vagy ha nem fúj, akkor is mindig van mire fogni, hogyha nem fogunk halat. De én nagyon-nagyon ki tudok ott kapcsolódni egyébként, és amikor csak lehet, akkor a hétvégét mindig ott töltjük. Egy pillanatra visszatérve a családra, és itt elsősorban a feleségemet kell megemlíteni, aki a családunknak a nagy háttérembere, hiszen ő minden nap gondoskodik rólunk, ellát bennünket, mindenféle földi jóval főz ránk. Minden vasárnap együtt van a család, amikor csak lehet. Unokáim ugyan már kirepültek, de amikor itthon vannak, akkor 10-12-en ülünk az asztalnál.
2: És a ez, szép ez családi összejövetel.
3: Ez egy nagyon jó dolog. Ezt a mi szüleinktől örököltük, ezt tulajdonképpen. Igen, hát a bónifok az egy nagyon-nagyon jó közösség van egyébként. Sajnos én vagyok a legöregebb lakója már a bónifoki csapatnak, de amikor csak tehetjük, akkor együtt vagyunk kint. Általában a hétvégeket, a szombat-vasárnapot mindig kint töltjük egyébként.
2: István, én köszönöm szépen, hogy itt volt, a vas diplomáig pedig jó egészséget kívánok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Dr. Márkus Istvánnal gyémánt diplomájáról beszélgettünk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégem a 2026-os év halőre, aki Rigó László, és sok szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat is!
2: Szerintem a legfontosabb, hogy először is tisztázzuk, hogy mit is jelent halőrnek lenni. Mi a te feladatod? Hol végzed a munkádat?
3: Ez egy elég összetett feladat egyébként. Itt nem csak maga a halőrzésről szól feltétlenül, többrétű dolog, természetvédelem, vizekben élő, egyéb hasznos halakon kívül egyéb hasznos vízi élőlényeknek a védelme, természetvédelem, szemétszedés ugye már bent, amit környezetvédelemre gondolok, segítségnyújtás horgásztársak felé, illetve nagyon sokféle tagalmat.
2: Sokrétű, nem is lehet felsorolni ezek szerint.
3: Igen.
2: Mi történik akkor, hogyha egy gyanútlan szőkenő, aki nincs tisztában azokkal a megkötésekkel, hogy hogy lehet horgászni, és kimegy mondjuk mindenféle engedély nélkül horgászni, és te rajta kapod. Mi a helyzet ilyenkor?
3: Ugyebár mivel mi esküdtettünk erre, hogy nekünk mérlegelési jogkörünk nincs a vízparton jelen pillanatban, hogyha szabályszegést észlelünk, azt ugyebár rögzítenünk kell. Én úgy gondolom, hogy a figyelmeztetés erejével is kell élni, emberséget is kell gyakorolni, ez egyértelmű, és a legnagyobb tisztelettel és alázattal kell legyünk az embertársaink felé, illetve a horgásztársaink felé is szintén.
2: Milyen gyakran kell nektek kimenni ellenőrizni? Ezek ilyen szúró próbaszerű ellenőrzések, vagy mindig mindenhol is megpróbáltok ott lenni?
3: Hát igazándiból nálunk napi 8 óra munkaidő van, kötetlen munkaidő van, ugye már a heti 5 nap, akkor megyünk ki, amikor mi akarunk, saját magunknak osztjuk be az időnket. Jelenleg igyekszem én legalábbis személy szerint minél változatosabb időpontokban megjelenni, éjszaka, napközben, reggel, este, délután, illetve hogyha van riasztás, van információnk, akkor egyértelmű, hogy megjelenünk a vízparton.
2: Előfordul, hogy megkérdőjelezik a te jogkörödet a tekintetben, hogy beleszólhatsz abban, hogy ők ott legyenek-e, vagy nem?
3: Volt már a precedens, sajnos igen.
2: És akkor ilyenkor mi van? Ilyenkor hívhatjátok a rendőrséget erősítésként, vagy?
3: Hát ugyebár tisztázzuk, vannak a horgászati szabályszegések, mondom esetleg halat elfelejti beírni a horgásztárs, vagy több ottal horgászik a megengedetnél, ezek csak szabálysértések. Ugyebár vannak a bűncselekmények, az orrfalászat az bűncselekmény, hát ott egyértelmű, hogy a rendőr kollégáknak a segítségét kell kérjem, ebből kifolyólag ők is megjelennek a vízparton. Én megmondom őszintén, hogy az én szakmámnak a szépsége maga az orrfalászoknak az elfogása, nem maga a sima kismezei horgászoknak a idéző

0: ez nem csak egy munkahely, ez egy hivatás. Én nagyon szeretek kint lenni a természetben, szeretem, ha rend van. Összeszedem a szemetet kint, ha találok. Kóborkutyákot mentünk meg, STB, szóval van mindig esemény, úgyhogy engem kikapcsol. Igen.
1: Tehát akkor kimondottan a természet az, ami téged vonzott ehhez a hivatáshoz?
0: Igen, a természet szeretet. Mivel jó magam is horgász vagyok, ugye bár szoktam pecázni néha, most már idő megy a kevesebbet, engedi sajnos. Ebből kifolyólag én nagyon szeretek itt kint lenni. Gemenci Ártér, Duna, mesés hely, gyönyörű, szép hely. Olyan helyekre jutok el ezáltal, ugye bár gyalogosan, amit mások el sem tudnak képzelni, hogy mik vannak, mennyire gyönyörű ott bent.
1: Stúdió vendégem az Évhalőre, jövünk vissza hamarosan.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
3: minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: nálunk. Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Tolna megye!
2: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
3: Azt mondják, hogy a cipésznek általában a cipője rossz, ahogy az előzőekben hallottuk, egy halőrnek pedig a legkevesebb ideje jut arra, hogy a vízparton töltse idejét horgászattal. Stúdió vendégem a 2026-os év halőre, méghozzá Rigó László, aki elárulta nekünk, hogy nagyon szereti a természetet. Arra emlékszel-e, Laci, hogy mikor fogtál először horgászbotot a kezedbe?
4: Fú, hát talán még az eszemet sem tudta. Annyira korán, nagyon-nagyon korán gyermekként.
3: És az első horgászati élmény, már mint amikor valami olyan halat fogták ki, ami valamiért emlékezetes maradt nagyon a számodra?
4: Hát gyermekkoromban még pecázgattunk ilyen kisebb tavakon, és ilyen kis napkárászokat fogdasztunk.
3: Hú, az nagyon jó gyerekként,
4: igen,
3: nagy élmény.
4: Akkor örömet okozott, ha esetleg egy ezüstkárászt tudtam fogni, hogy az kiváló volt.
3: És amire a legbüszkébb vagy az eddigi horgász múltadat tekintve?
4: Hát én horgászként igazándiból nem egy nagy szerencsével vagyok. Egy-egy pontot azért sikerült fogni, olyan kirívó nagy fogások nem voltak.
3: És van valami álmod, esetleg valami külföldi, hogy el szeretnél menni valahova kipróbálni ott is ezt a hobbit, vagy nem is tudom, hogy neked ez milyen módon van jelen az életedben?
4: Nem feltétlenül vágyom külföldre, megmondom őszintén.
3: Jók a hazai vizek is.
4: Természetesen, maximálisan kielégíti a vágyaimat.
3: Itt a környéken kedvenc vízpart, vízes hely?
4: Sió csatorna. Arról nem tudok elfogadatlanul beszélni. Bent a Gemenci védett területen az egyszerűen mesés.
3: Milyen érzés volt, amikor átvetted az év halőre címet, mert ugye ez az apropó, ami kapcsán beszélgetünk, hol zajlott egyáltalán a rendezvény?
4: Ez Szarvason volt a 9. halőri országos verseny, ugyebár itt a tagszövetségek által indított csapatok. Hát ismerkedés, versenyzés, barátokat gyűjtöttünk igazándiból, szóval ismeretségeket gyűjtöttünk inkább, de ez mellett volt egy verseny is, ami szakmai elmélet, illetve fizikai számokból állt. Itt most a 2022 és 2023-ban megnyertük országosan, most harmadikak lettünk 26-ban.
3: Na, gratulálok!
4: Lehetett volna egy kicsit fényesebb is az érem, de sajnos ez most így jött össze, de igazándiból maximalista vagyok, és én igyekszem munkámat is, illetve amihez hozzákezdek, mindent úgy kezelni, hogy azt a lehető legjobb tudásom szerint is.
3: És itt milyen feladatok elé állítottak benneteket?
4: Hát itt teszteket kellett kitölteni, többek közt igazándiból voltak elméleti versenyszámok is, illetve erőnléti versenyszámok, amiket hát most úgy lett leredukálva, hogy kötélhúzás volt, műcsizma itt, szóval kicsit ilyen viccesebbre volt véve. Nem voltak annyira véresen komolyak a dolgok.
3: Na hát akkor jól éreztétek magatokat,
4: jó,
3: ez a lényeg.
4: Igen, egyébként jó volt.
3: Mennyire hatottál meg, amikor megtudtad, hogy te lettél az év halőre?
4: Hát ugyebár én megmondom őszintén, hogy igen, akkor, amikor ott felálltam, nem találtam szavakat, ott nem tudtam megszólalni, úgyhogy nagyon.
3: Mondhatni, hogy ez egy csúcspontja annak a szakmának, amit most végzel?
4: Hát mondhatjuk így is, én ezzel nem szeretnék kérkedni, hogy ez most a csúcspontja, nem a csúcspontja, ez egy nagyon szép elismerés, amit én a legnagyobb tisztelettel és alázattal fogadtam, és nagyon örülök neki. Természetesen a munkámat azt ugyanúgy fogom végezni, ahogy eddig is, ugyanazzal a lendülettel és elánnal, és emberekhez való hozzáállással mindenféleképp. Én a tisztelet és az alázatot gondolom, hogy az alapján lehet előre jutni bármiben.
3: Az év halőrével beszélgetünk, jövünk vissza pillanatokon belül.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
0: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
0: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig. Let's go!

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: 2026-ban Rigó László lett az, akit az év halőrévé választottak, de hogy mennyire fontos a helyismeret egy halőr számára, ezt most Laci fogja nekünk megválaszolni. Gondolom ez az alappillére a munkátoknak.
3: Igen, egyébként igen, a tételes helyismeret az mindenféle keretek közt, hogy az orvfalászati tevékenységet elkövetőket, ugyebár úgy tudjuk mi is megközelíteni őket, hogy ne vegyenek észre minket, illetve egy sikeres intézkedést tudjunk levezetni velük szemben, hogyha találkozunk.
2: Akkor minden egérutat, mindent is ismertek a környéken.
3: Igyekszünk. Szerint lehetőségeinkhez mérten a legtöbbet próbálunk kihozni a dolgokból. Munkatársaim nevében is beszélhetek természetesen. A vezetőségnek is nagyon nagy köszönettel és tisztelettel tartozom, mert mint a munkát a TUM részéről, illetve hát a MOSZ részéről, hogy én megkaptam ezt a címet, ez... Nem is, még most sem fogtam fel igazándiból, hogy én lettem az év halőre.
2: Halőr és horgász között milyen a kapcsolat úgy általánosságban?
3: Én úgy vagyok a horgásztársakkal, mivel, ahogy az előbb is mondtam, jó magam is horgászom, és én odalépek egy horgásztáshoz, ugyebár a munkám alatt. Én mindenkivel horgásztásként, hogyha szolgálatban vagyok, akkor is mindenkivel, minden egyes horgásztással horgásztásként kommunikálok, addig a pillanatig, amíg nincs esetleg olyan jellegű eltérés, hogy halőrként kell funkcionáljak.
2: Mi az, aminek ott kell lennie horgásznál?
3: Legfontosabb horgászatra jogosító okmányok.
2: Ez mit takar?
3: Ez egy állami jegyet takar igazándiból, azaz fogási naplót, egy területi jegyet, a megadott vízfelületre az érvényes területi jegyet. Fényképes igazolvány legyen nála, hogy tudja igazolni, hogy ki ő valójában, illetve az övé a horgászatra jogosító okmány, és tartson maga körül rendet. A horgász helyet azt úgy közelítjük meg, hogy tisztán, illetve úgy is hagyjuk ott, hogyha mindenkit megkérhetek erre, minden tisztelt horgásztársat, akkor hogyha így csináljuk, akkor természetet azt meg fogjuk tartani az utókor számára is, én úgy gondolom.
2: Hogy szoktak reagálni, amikor megérkeztek egy-egy ellenőrzés során?
3: Ez nagyon változó. Nagyon változó, az ember függő egyébként. Emberekkel a legnehezebb bánni, mint ahogy
2: ezt szerintem sokan tudják, akik igen, emberekkel dolgoznak.
3: Akik emberekkel dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy a alázatos és tisztelettudó kommunikációval azért bármit rövidre lehet zárni, hogy nem fognak tudni egy intézkedés alatt kihozni a béketűrésemből. Egy idő után ugyebár azért ő is felveszi azt a hangnemet, amit mondjuk lehet, hogy a legelején nem azonosította. Én, akihez odalépek, és igazolom magam, hogy ki vagyok, és mit szeretnék, és elkérem az okmányokat, én a legnagyobb tisztelettel és alázattal teszem, de ez ugyanígy van az orvfalászokkal is, őket is, hogyha esetleg ők azért tisztázó bűncselekményt követnek el, velük is ugyanezt a hangnemet kell megütni. Legyen szíves, kérem szépen, szavak elhangzásával szoktam operálni, és általában bejön.
2: Gyakori szabálysértés van, ami úgy szinte minden napodban, vagy minden egyes ilyen ellenőrzés alkalmával megjelenik?
3: Nem igazán mondhatnám, hogy most vannak csak bevett szabálysértések, ez elég sokrétű. Szóval igazándiból most a több otos horgászat, amit esetleg egy horgásztásnál mondjuk szoktunk készlelni, vagy a halbenemírás esetleg, amit mondjuk most én nem szándékozom róla feltételezni azt, mert mindenki azt mondja általában, hogy most fogtam, de hát ugye bár a készségek vissza vannak dobva, a haltartó szekjában van, és nincs rögzítve a naplóban, hát ott azért már nem nagyon fogok tudni segíteni. Vannak olyan dolgok természetesen, amit egyértelmű, hogy mindenféleképp segítő szándékkal lépek oda, de vannak olyan dolgok, amikben már vannak azok, amikben már nem fogok tudni segíteni, sajnos.
2: A horgászatban nem vagyok otthon, abszolút. Kell ide valami vizsga, vagy ehhez abszolút nem kötött?
3: 14 éves kor alatt nem kell vizsgázni, ott van egy gyermekjegy. Uh-huh. De ők csak felnőtt felügyeletem mellett tartózkodhatnak a vízparton, illetve felnőtt felügyeletem mellett horgászhatnak. 14 évtől kötelező a horgászvizsga, és akkor onnantól kezdve lehet 17-18 éves korig egy ifjúsági jegyet váltani, illetve 18 év fölött már a felnőtt jegy van.
2: Mi az az egy dolog, vagy több dolog esetleg, amit szeretnél, hogyha megváltozna így a közeljövőben?
3: Közeljövőben? Én még mindig a szemetelést tartom egyébként, ami számomra nagyon szúrja a szemem, hogy én a szemetelést tartom annak, amin azért még van fejlődni hová, természetesen javuló tendenciát mutatunk. Nagyon-nagyon sok 100 zsák szemetet szoktunk összeszedni éves szinten. Ezt leginkább ősszel szoktuk végrehajtani. Ugyebár hát évközben is egyértelmű, hogyha megtaláljuk bent a horgászhelyen a szemetet, és nincs ott a horgásztás, vagy nincs, nem tartózkodik ott senki. Munkáltatón biztosít nekünk szemetezsákot, vagy munkáltatón biztosít nekünk szemetezsákot. Fogjuk, felhúzzuk a kesztyűt, összeszedjük, berakjuk az autóba, elszállítjuk. Ha van kint horgásztás a szemetes horgászhelyen, akkor megkérjük, hogy legyen szíves szedje össze, vagy esetleg segítünk összeszedni, együtt összeszedjük, akkor is elszállítjuk, de vannak olyan horgásztársaink, akik azt mondja, hogy ő inkább elviszi. Szóval van, aki nagyon figyelmes és tényleg korrektül áll a dolgokhoz. Ősszel szoktuk igazándiból ezeket a nagyobb szemét szedési akciókat, amikor lemegy a fákról a lombok, nem ennek, ugye már a zajnövényzet is lényegesen ritkább, és akkor jobban szemmel látható, akkor azért van még mit csipegetni belőle, de nagyon-nagyon sokat javult 2020 óta a helyzet három az égnek.
2: Hát reméljük, hogy akkor ez még javulni fog majd a jövőben is.
3: Bízunk benne.
2: Hogyha szóba kerül, hogy te halőr vagy, akkor mi az az első dolog, amin meglepődnek esetleg, vagy az első kérdést, amit feltesznek a szakmáddal, hivatásoddal kapcsolatban?
3: Hát ezzel a kérdéssel most megfogtál igazándiból, mert...
2: Akkor mindenki tudja, hogy mivel foglalkozol, vagy hogy mit is takarhat a hivatásod.
3: Igazándiból igen, a horgászok körében ugyebár megvan, ők azért tisztában vannak vele, hogy egy halőrnek milyen jogosultságai, vagy mi a feladata igazándiból. Itt természetesen nem csak a horgásztások ellenőrzése a feladatunk, mint ahogy mondtam, és ez nagyon sokrétű munka.
2: Szerintem kívülállóként most így, amiket elmondtál, lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy milyen jó halőrnek lenni, autókázik egész nap, nézi a vizet, hogy most ott van-e idegen, van-e olyan, aki nem odavaló, de azért gondolom ez nem így van. Papírmunkátok is van?
3: Van, természetesen, hogy ne, ugyebár a munkáltatónk által biztosított gépjárműveknek a felügyelete, vigyázzunk rá egyértelmű, ez nem kérdés, illetve dokumentálni kell a szabálysértéseket, természetesen igen, van papírunk a része is a dolognak.
2: És nem csak az autókázásról szól
3: nem,
2: a munkátok.
3: Nem, abszolút nem. Itt azért az a helyzet, hogy most ennek a munkának, ez egy nagyon szép munka egyébként, én imádok kint lenni a természetbe, de ennek azért van árnyas oldala is, jó, úgyhogy abban nem mennék most bele.
2: Nem csak a jó időben kell kint lenni, azért valljuk be.
3: Ilyen szinten kell konfrontálódni emberekkel.
2: Igen, biztos, hogy ez sem könnyű.
3: Azért azt okosan kell leredukálni ott a helyszínen ezeket a dolgokat, egy intézkedést úgy levezetni, hogy mint egyik fél se sérüljön.
2: Oda kell figyelni.
3: Igen, a méltósága egyik félnek sem sérüljön meg.
2: Laci, én azt kívánom, hogy ennek a hivatásnak csak a szép oldalai találjanak meg a jövőben, és akkor sok-sok szép évet még a vízparton. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm szépen.
2: A 2026-os év halőrével Rigó Lászlóval beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Andrit.
1: Rádió Andrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Andrittól.
1: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioandrit.hu,
1: vagy írjon a Rádió Andrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
1: Szép vasárnapot! Rádió Andrit.
0: Szexárdra hangolva.
3: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet, meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Bósfai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította a Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írta le, és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenségi és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űrlég és rakéta védelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

támogatva Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. dompepe.hu.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Andrét! Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az idős korúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMAS és az MVM EMAS ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Potlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll, mint egy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Belojanisz hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlenkezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
2: Jó árak, jó fogások! Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, importsajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is, minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Ülésezett Szekszárd képviselőtestülete, módosították a település rendezési tervet. Vasárnap is kellemes őszi idő lesz. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A dombóvári járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt emelt vádat egy 27 éves férfi ellen. A Tolna megyei településen élő vádlott és felesége viszonya az év tavaszán megromlott. 2026. május 30-án a vádlott telefonon beszélt a feleségével, amelynek során felszólította őt, hogy költözön ki a közösen lakott ingatlanból, házastársa azonban közölte vele, hogy erre nem hajlandó. Ezt követően kora este a vádlott és felesége között az otthonok udvarán szóváltás kezdődött, amelynek során a feleség ismét nyomatékosan közölte, hogy nem költözik el. A vádlott azonban ezen feldühödött, a melléképületből kihozott egy fejszét, amivel kiment a ház elé az utcára, ahol a saját használatában lévő, de a közös gyermekük nevén lévő autó parkolt. A nála lévő fejszével a gépkocsi első, majd hátsó szélvédő üvegét, valamint a bal hátsó ajtó ablakának üvegét is betörte, miközben folyamatosan hangosan szidalmazta a házastársát. Az ütések közben a fejszennyeleket tört, illetve az üvegszilánkoktól a vádlottnak sérülése keletkezett, így a cselekménnyel felhagyott. A vádlott által a nyílt utcán tanúsított durva, erőszakos, kihívóan közösségellenes magatartás alkalmas volt arra, hogy az utcán tartózkodókban riadalmat, megbotránkozást keltsen, vele szemben a járási ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását, valamint az elkövetés eszközeként használt fejsze elkobzását szorgalmazza a dombovári járásbíróságnál. Újra nyelvet tanulnak a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. Október 1-én második alkalommal indult el az intenzív nyelvtanfolyam Szekszárdon, amelynek célja, hogy a résztvevők rövid idő alatt a mindennapokban és munkájuk során is használható nyelvtudást szerezzenek. A kezdeményezés májusban indult, amikor kísérleti jelleggel egy hónapos intenzív angol nyelvtanfolyamot szerveztek a rendőrségi dolgozók számára. A pozitív tapasztalatokra építve ősszel ismét lehetőség nyílt a tanulásra. A képzésre ezúttal olyanok jelentkezhettek, akik már rendelkeznek alapfokú angol nyelvtudással. A tanfolyamot Kárpát Ildikó rendvédelmi igazgatási alkalmazott angol nyelvtanár vezeti. Az öt részvevő napi 4 órában jelenléti formában vesz részt az oktatáson. A tanórákat az otthoni felkészülés is kiegészíti. A résztvevők nem csak a korábban megszerzett nyelvtani ismereteket frissíthetik fel, hanem a gyakorlati kommunikáció jobban is magabiztosabbá válhatnak. A képzés során ezért nagy hangsúlyt kap a mindennapi nyelvhasználat és a beszédkészség fejlesztése is. A tanfolyam 4 hét után vizsgával zárul, amely visszajelzést ad a résztvevők fejlődéséről és a megszerzett tudásról. A tanfolyam megnyitóján dr. Hablicsek Nikoletta rendőrezredes megyei rendőrfőkapitány elmondta, hogy a kezdeményezés a tervek szerint a jövőben is folytatódik majd, így az érdeklődő munkatársak számára hosszabb távon is lehetőség nyílhat arra, hogy fejlesszék idegen nyelvtudásukat. A nyári szünet után szeptember 30-án tartozta Szekszárd megyei jóváros önkormányzata közgyűlésének rendesülését, a fontosabb döntésekről Berlinger Attila polgármester beszél.
6: Hosszú nyári szünet után megtartotta a Szekszárd megyei jóváros önkormányzata a soron következő rendes ülését, amin több mint 30 napirendi pontot tárgyaltunk. Ennek egy jelentős része zárt ülésen tárgyalt napirendi pont volt, ugyanis ugye hát évek óta az önkormányzati cégek negyedéves pénzügyi beszámolóját is mindig tárgyalja a közgyűlésünk, ezúttal a 2026-os évi első fél évről adtak számot az önkormányzati társaságok. Az I.S. Gyula könyvtár igazgatói pályázatára benyújtott érvényes pályázata alapján a közgyűlésünk 3 évre Liphauser János igazgató urat bízta meg ismételten az előző időszakokhoz hasonlóan a könyvtár vezetői pozíciójával. A város döntött azzal kapcsolatban, hogy az August ház, az, ami egy társasházként működik, ugye, nem csak a zeneiskola működik ebben a régi szép patinás épületben, hanem több más olyan bérlemény is, több más tulajdonossal együtt működtetjük ezt a házat, amelynek a kapcsán 3 ingatlan, amely a magyar állam tulajdonában van, a Nemzeti Vagyonkezelőnél, de jelenleg is üresen állnak, azoknál felmerült az a lehetőség, hogy az önkormányzat ingyenes vagyonába megkapja. Ennek azért lenne egy nagyon fontos jelentősége, mert a reményeink szerint újrainduló felújítás immáron az új minisztériummal való egyeztetés alapján minél előbb folytatódhat. Jelenleg ugye az August háznál ott tartunk, hogy elkészült egy tervezői program, elkészült a műemlékvédelemnek a teljes vizsgálata, tehát már a tervező kiválasztására is sor kerülhetne, de ezt még a korábbi minisztériummal való megállapodás alapján ez a minisztérium költségvetéséből történne, ugyanúgy, ahogy a kivitelezés. Az új minisztériumi szervezeti egységekkel, államtitkárságokkal folyamatosan próbáljuk ezt a projektet újra pályára helyezni.
5: A közgyűlésen Mátő Péter alpolgármester településrendezési terv módosításokról számolt be.
7: A település rendezési terv részleges módosításával 2 napirendünk volt. Az egyik az egy befejezés, amikor végre megvalósul, és a kérelmező az hozzájuthat az általa állított beépítési lehetőséghez. Sajnos hosszú ideig tartott, ez 7-8 éve húzódó ügy, egy olyan területtel, amit Szekszárd város adott el, és nem tudtuk azt, hogy milyen tilalom van rajta, sajnos ez nem derült ki akkor, és az építési engedély kérésekor kiderült, hogy ez egy közparknak nyilvántartott terület, és ezt a területet ki kellett váltani egy másik zöld területtel. Ez egy 5-6 közgyűlési előterjesztés is volt már az évek alatt, és most végre befejeződött, tehát ez egy, nem egy igazi gyors, de sikertörténet, mert végül is meg tudtuk oldani. A következő pedig az a kezdete egy ilyen településrendezési terv módosításnak, ami nagyon fontos Szekszárd város lakóinak, mivel a létesítendő kerékpárút a Kesőüsi úttól a Palánki körforgalomban menő kerékpárút mellett egy olyan területen kell módosítást végrehajtani, ahol jelenleg szántóföld van, és ezt egy kiemelt beruházásnak is minősítjük ebbe a határati javaslatba, és ez megkezdődik ennek az elterjesztés tervmódosítása. Ezáltal akkor a kerékpárút megépülhet, bízunk benne, hogy egy 2 éven belül ez a kerékpárút megvalósul. A másik a Sötétvölgyi Gyermektábor, ahol a versenyképes járásprogramból egy beruházást szeretném megvalósítani ezt a tábort, amennyire tudjuk használhatóvá tenni mindenképp, hogy lehessen teljes felújításra, ez a pénz nem lesz elég, de ahhoz, hogy gyerekek tudjanak menni, bízunk benne, hogy rövidesen meg lehet kezdeni. Ennek a megkezdésnek a településrendezési terv módosítása szükséges, mivel nem lehet átvezetve, hogy ott gyermektábor van, ezért mindig egy Natura 2000-es területként van nyilvántartva, tehát a természetes folyamatot kell, ami valóban van, azt kell realizálni ott.
5: Vasárnap is marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, a nyugati észak-nyugati határ közelében élénkülhet meg a délies szél. Hajnalban mínusz 1 és 12, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Szekszárdon vasárnap hajnalban 5, napközben 25 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
8: Vasárnap dél van, szól a harang, meg persze az Antrit is benne a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, egy jó kis dallal pedig el is indítjuk a délutánt. Ő Pixilot és a Boys and Girls.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: Jó, itt vagy az ebédhez, szólnak hozzá a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei is. Itt az Antriton a legnagyobbakkal bulizhatunk, közben pedig a mozi műsorral érkeztem, mert hogy az Agora mozi októberi programjában még vannak olyan filmek, amiket bizony érdemes megnézni. A vadon szíve látható például a mai napon 17 órakor, ez egy Brad Pitt főszereplésével megjelent amerikai kalandfilm, 19:30-kor pedig a Kaptár érkezik az eredeti nevén Resident Evil, Austin Abrams-el a főszerepben, 90 perc, ez természetesen horrorfilm, 18 pluszos, ennek fényében érdemes rá beülni. 15 órakor pedig a kicsiknek egy családi film igazából, amire akár kicsik nagyok elmehetnek. A Macskák a múzeumban második része Egyiptom kincsei, egy orosz animációs családi film lesz látható a mozivászton. Ez 90 perc, szerintem pont bírható, és természetesen még akár jót is lehet rajta szórakozni. A jövő héten érkeznek még olyan nagy filmek, mint a Digger, a Verity, vagy éppenséggel a 10 éjszakás kaland, de erre és egyelőre nem térünk ki, mert a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei jönnek már a folytatásban. A Train the Law, az Angel in Blue Jeans-el pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu!
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Mindjárt érkeznek a ma kedvencei is, előbb viszont felülünk a nosztalgia járatra.

0: amerikai rock együttessel, akik 2006-ban felosztottak, ám 3 évvel később újra összeálltak és kiadtak egy 5-szörös platina lemezt. Ők az Rain és az Angel in Blue Jeans, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Come on, let's do this.

0: percei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.
1: I really need your love right now, I'm fading fast, not gonna last.

Remélem jó ízűen elfogyott az ebéd, mert az időnk elfogyott itt az Antriton. Persze most csak a hírek jönnek, utána folytatjuk a délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az Eiffel 65 dalával kezdünk, ez lesz a Move Your Body a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Karescan, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, merrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátást 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságbel megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Merrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Tomban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
1: Rádió Antrit időjárás.
7: Marad a vénasszonyok nyara, az ország nagy részén szinte zavartalan lesz a napsütés, az északnyugati megyékben élénkülhet meg a délies szél, délután 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
8: A ma kedvencé, a tegnap slágerei, ezek szólnak itt az Antriton, meg persze én Vörös Levente vagyok, és hogy szórakoztató legyen ez a vasárnap, nem csak magamat, hanem az Eiffel 65 dalát is hoztam. Ez a Move Your Body.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

1535-ben kinyomtották az első teljesen angol nyelvű bibliát, 1664-ben Új-Amszterdam neve New Yorkra változott, a világ egyik legnagyobb metropoliszáról beszélünk ma már. 1852-ben letették a budapesti Szent István templom, később pedig ugye a Szent István bazilika alapkövét. 1883-ban először indult el az Orient Express, ami a napokban itt Magyarországon is keresztül haladt. 1896-ban átadták a budapesti Ferenc József hidat, mai nevén Szabad Hidat. 1957-ben pedig, ez már a 20. század, a szovjetek fellőtték a Sputnik Agin műholdat a világűrbe, ezt a napot tekintjük tehát az űrkorszak kezdetének. Két évvel később, 59-ben a szovjet Lunyik 3 űrszonda elsőként készített felvételt a hold túlsó oldaláról. 1991-ben Antal József az USA-ban tárgyal George H.W. Bush amerikai elnökkel, 97-ben pedig a TV2 Magyarország egyik országosan sugárzó kereskedelmi televízió adója indult el. 2010-ből egy sajnálatos esemény, az ajkai vörösiszap katasztrófa során csaknem 1 millió köbméter vörösiszap öntött el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, amely 10 halálos áldozatot is követelt. Hát ez annyira azért nem egy boldog információ. De a dalok boldogok, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, a Maroon 5 és az Animals a folytatásban, nem menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Redion a Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint. És még nyerhetsz is, minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forint alól csobban. Giga

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Mindjárt érkeznek a ma kedvencei is, előbb viszont felülünk a nosztalgia járatra egy amerikai rock együttesen. 2006-ban feloszlottak ugyan, 3 évvel később viszont újra összeálltak és kiadtak egy 5-szörös platina lemezt. Ők a Train és az Angel in Blue Jeans, az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy újabb órán vagyunk túl, pörög az Antrit ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, most viszont elhakulnak egy picit velem együtt, mert hogy jönnek a hírek, utána viszont fejest ugrunk a dologba. A Destiny's Child-el az élen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
4: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a Fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
5: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskola kezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskola kezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskola kezdési utalvány 2027. március 15-ig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. A szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Derült napos száraz idő, valószínű kevés fátyol felhővel, a légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 23 és 26 fok között alakul. Holnap gyengén vagy változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 0-12, délután 21-25 fok lesz.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek után, ahogy ígértem, érkeznek a legjobb dalok itt az Antriton, én Vörös Levente vagyok, a listámon pedig csak a ma kedvencei és a tegnap slágerei szerepelnek, a Destiny's Child-dal az élen, ez a Say My Name.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

0: A legnagyobb dolog forognak itt az Antréton a ma kedvenceine, meg a tegnap slágerei. Ezek közé fontos információval érkeztem, mert hogy holnaptól módosul több Tolna megyei kormányablaknak a nyitvatartása is. Most már megyeinek kell ejteni, olyan fura még mindig. A Bálta-Széki, a Simon-tornyai és a Tamási kormányablak ügyfélfogadási rendje változik egészen pontosan. Ezt a Tolna vármegyei kormányhivatalok oldaláról csentük. Akkor még vármegyeiek voltak, most már ezek is megyei kormányhivatalok. Szóval Bálta-Széken a kormányablak kedden 12 órakor zár majd a korábbi 16 óra helyett, csütörtökön pedig 12 órakor nyit a korábbi 8 óra helyett. Simon-tornyán ez a változás szerdát érinti, 12 órakor zár majd 16 óra helyett, illetve Tamásiban is pénteken 12-kor 13 óra helyett már bezárják az ajtót. A nyitvatartási rend módosítása egyébként az ügyintézői kapacitások hatékonyabb kihasználását és a háttérfeladatok zavartalan elvégzését szolgálja, úgyhogy arra kéri a kormányhivatal az ügyfeleket, hogy a megváltozott ügyfélfogadási idő figyelembevételével tervezzék a személyes ügyintézéseket. Ha pedig kistelepülésen lakik, jelen esetben Kakasdon, és nem szeretne ügyet intézni, alapügyet intézni és bemenni egy nagyobb városba, akkor 6-án, azaz kedden 9-től 11 óráig a polgármesteri hivatal előtti parkolóban fog majd a kormányablak busz leparkolni, és ott várja az ügyet intézőket. Én pedig várom Önt, hogy tartson velünk a folytatásban is. A ma kedvencei, na meg a tegnap slágerei érkeznek. A pop királya Michael Jackson, meg a Beat It pörög mindjárt. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot Ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzés.

0: segítséggel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Ha azt mondják popzene, akkor egyből beugrik Michael Jackson neve, aki munkásságával megreformálta az egész zeneipart. Órákig lehetne róla mesélni, a dalait elemezni, az életét felidézni, a sikereit megszámolni. Most viszont csak énekel. Ez a Beat It, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Az utolsó dal szólt itt az Antriton, ebben az órában persze csak, mert most Joli hozza a régió és a térség legfontosabb híreit, ebből megtudhatjuk, hogy mi zajlik körülöttünk, utána pedig jövök is vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, Shawn Mendes vezetésével.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Bonyhád is csatlakozik a Burza Hungarikához. Két kerék, nagy kaland, indul a kölyök bringa. A hét elején is marad a csapadékmentes őszi idő. Jó napot kívánok, Jantner Jöli vagyok. 2026. október 4-én vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Szeptember 30-án hivatalosan is megalakult a bártaszéki roma nemzetiségi önkormányzat, tudtuk meg közösségi oldalukról. Vajda Emese elnök a posztban külön gratulált képviselőtársainak, Balogné Gál Dórának és Balog Attilának a mandátumok megszerzéséhez. Az önkormányzat elnöke egy új időszakban szeretné, ha együtt tudnának dolgozni a bártaszéki roma közösségért. Ezen felül bízik abban, hogy képviselőtársaival meg tudja újítani a bártaszéki roma nemzetiségi önkormányzatot. Az új ciklus középpontja a közösség, a fiatalok, a hagyományok és a kultúra megőrzése áll. Emellett ápolni tervezik mindazt, amit elődeik rájuk hagytak. Csütörtökön Dunaföldváron folytatódott a Tolna megyei szakképzési centrumokhoz tartozó iskolák pályaválasztási rócsója, amely ezúttal a házigazda Magyar László szakképzőiskola nyíltapjával együtt várta az általános iskolás diákokat és kísérőiket. A résztvevő osztályok játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a szakmák világával, miközben bepillantást nyerhettek az iskola mindennapjaiba és a tanműhelyekben folyó gyakorlati oktatásba is. A rócsó szakmai állomásain pedig a gyerekek aktív résztvevőként próbálhat ki képességeiket, és közvetlen tapasztalatokat szerezhettek a továbbtanulási lehetőségekről. A pályaválasztási rócsó következő állomása október 6-án Tamásiban lesz, ahol ismét izgalmas szakmabemutatókkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket. A bonyhádi képviselők eldöntötték, hogy a város idén is csatlakozik a Borsa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszerhez. 1,7 millió forintot különítettek el erre a célra a 2026-os költségvetésben. Az előző időszakban 30 bonyhádi hallgató részesült támogatásban. Emellett a szociális célú tűzifa támogatására kiírt pályázat benyújtásáról is határoztak. Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a tüzelőanyag rászorulókhoz történő eljutatásának költsége is vállalja. A köznevelési ügyek is terítékre kerültek. A képviselőtestület jóváhagyta a Bonyhádi Varázskapó Bölcsőde és Óvoda 2026-27-es nevelési évre szóló munkatervét és nyitvatartási rendjét. Emellett véleményezték a tankerület által megküldött 2027-28-as tanévre vonatkozó iskolai felvételi körzetek tervezetét is. A Majosi Evangélikus Temető ingatlanának megosztása miatt módosították az egyházakkal kötött együttműködési megállapodást, a temetőkről szóló önkormányzati rendeletet és a Bonikomen Kft.-vel fennálló kegyeleti közszolgáltatási szerződést is. Változások lesznek a kettes számú fogorvosi körzetben, ahol október 1-től helyettesítéssel dr. Barki Domonkos látja el a feladatokat. Dr. Fülöp Gábor Tamás, dr. Mátyási Nikola praxisának átvételét követően a Herbal Dental Kft. Alkalmazásában látja el a körzetet, az új működési rend várhatóan december 1-től állhat fel. A képviselőtestület jóváhagyta az önkormányzati cégek járműbeszerzéseit, a mezőgazdasági Kft. Egy munkaautó, a Bonikomen Kft. Esetében pedig egy új seprőgép beszerzésére kerül sor. A Majosi kerékpárút építéséhez szükséges elnyert pályázati forrás még nem érkezett meg, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy a beruházáshoz szükséges 68 millió forintot megelőlegezi. Új hónap, új programok. Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője számol be a következő napok eseményeiről.
3: Több programot szeretnék ajánlani a következő hétre, a következő napokra. Az egyik ilyen például az Aradi Vértanúk emléknapja. A megemlékezése október 6-án 10 óra 30 perckor kerül sor szektár történelmi belvárosában a Béla Király téren, az 1848-49-es emlékműnél. A Béla Király téren irodalmi megemlékezésre kerül sor a Pécsi Tudományegyetem I. és Gyula gyakorló általános iskola, ami és gyakorlóval a diákjainak előadásában, majd szavakkötésre az Aradi Vértanúk emlékfájára, utána pedig koszorúzás lesz. A következő programunk az ugyanezen a napon, október 6-án kedden délután 2 órakor, a Mesék az aranyhangszerek világából című Immediate Brass Quintet koncert. A Filharmónia Magyarország NKFT ifjúsági hangverseny bérletének ez az első előadása, és nagy szeretettel várunk mindenkit egy igazán szó szerint tanulságos koncertre. Az Immediate Brass Quintet egyébként többszörös nemzetközi versenygyőztes, és egy mesés történetbe ágyazva mutatja be a gyerkőcöknek a régmúlt idő fúvós muzsikáját, a középkori városok életét, reneszánsz és barokk paloták pompáját, vagy éppen a templomok csendes áhítatát, vagy éppen a táncmacsáló harsány jó kedvét. Ez lesz tehát október 6-án kedden délután 2 órakor a Babis Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. És a rendezvényterembe invitálok nagy szeretettel mindenkit az űrkutatás hete apropóján, október 7-én szerdán utazó planetárium lesz, mesél az égkarnyújtásnyira az univerzum címmel. Kicsiknek és nagyoknak ajánljuk ezt a programot, 9 órától indul. Olyan programok lesznek a planetáriumban, mint az erdőlakói és a világűr, egy titokzatos világ felfedezése című előadás, a 3-2-1 felszállás irány az űr, utazás távoli világok felé bolygóközi utazás címmel is lesz előadás, megyünk a Marsra is, a következő mérföldkő címmel, és végül a sötét anyag egy kozmikus titok felfedezése, hát ez már a nagyobbaknak való előadás, ez zárja a napot. Egyébként a planetáriumi kupolában 45 percenként kezdődnek az előadások, és 25-30 perc hosszúságúak. Minden egyéb részlet a bejutással kapcsolatban a szexárlagóra.hu oldalon megtalálható.
2: A szexádi kerékpáros ese 12 hetes kezdő tanfolyamán a 8-12 éves gyerekek játékos, biztonságos környezetben sajátíthatják el a magabiztos kerékpározás alapjait. A részletekről Steigné dr. Szabó Barbara szervezőt kérdeztük.
4: Október 9-én indul a Kölyök Bringa program Szexárdon, a Szexádi Kerékpáros Sport Egyesület szervezésében. A kezdeményezés elsősorban a 8 és 12 év közötti gyerekeket várja, akik már önállóan és biztonsággal tudnak két keréken biciklizni. A foglalkozásokat minden pénteken délután 5:30-tól 6:30-ig tartjuk Szexárdon a Sportutca 2 perában az Elter világítás üzleténél. A 12 hetes kezdő programnak a célja, hogy a gyerekek biztonságos, forgalomtól teljesen elzárt környezetben sajátítsák el a kerékpározáshoz szükséges alapvető készségeket. A foglalkozásokon többek között a helyes és biztonságos fékezést, a kanyarodást, az egyensúlyozást és a különböző akadályok leküzdését gyakorolják a gyerekek. Játékos formában a közlekedési szabályokkal is megismerkednek, emellett pedig a kerékpár alapvető karbantartásába is betekintést kapnak. A szervezőknek a célja, hogy a gyerekek ne csak magabiztosabban és biztonságosabban kerékpározzanak, hanem megszeressék a sportágat és később is örömmel üljenek biciklire, vagy esetleg a jövő versenyzői legyenek, hiszen a Nagymúltú Szexádi Kerékpáros Egyesületnél erre is van lehetőség. A fejlődés során fokozatosan nehezebb feladatok várnak a résztvevőkre. A program része lehet a pumpapálya használata, kerékpárúton való közlekedés, kretparkba való szituációs feladat megoldása, valamint közös kerékpáros túrákon való részvétel. A szervező korlátozott számban tudnak kerékpárt is biztosítani, de ez feltétlenül előzetes egyeztetéshez kötött. Kölyök Bringa programra e-mail lehet jelentkezni október 6-áig a Szexádi Kerékpáros Sport Egyesület e-mail címén, illetve a hivatalos közösségi oldalunkon minden információ elérhető a regisztrációhoz és a programról.
2: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható. Keleten, észak-keleten megvastagodhat a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz az északi szél. Hajnalban 0 és 13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Szexárdon hétfőn hajnalban 4, napközben 23 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
5: Julinak köszi szépen a híreket, robogunk is tovább itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Én Vörös Levente vagyok, a háttérben pedig már Shawn Mendes melegít. Ez az If I Can't Have You.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zene.

0: és ahogy azt már említették, több mint 40 parkolóhelyel bővítik a jelenlegi kínálatot, legfőképpen az Arany János utcában, a Csokonai és a Mikes utcában vannak ezek, az egykori Dómusz áruház környékét, valamint a Veselényi és a Percel Mór utcát is érintik. Az alpolgármester szerint tehát mindenhol igyekeznek befejezni az év végéig. A munkának van egy hosszabb előzménye, ezt is hallhatja a beszélgetésben Máté Péterrel, és természetesen ez is szóba kerül, ugye a lakótelepek környékén kezdik a parkolók bővítését, és a fákra is vigyáznak a munka közben, ez nagyon fontos. Több helyszínre eredetileg gyeprácsos parkolót terveztek, így egy kicsit több zöld felületet meghagyva, mint egy sima aszfaltos parkolóval. Valahova persze nem sikerült ilyet tervezni, készíteni, de a belvárosi autósok számára azért sokkal kézzelfoghatóbb lesz a változás, és ilyen ezekben az utcákban könnyebb lesz majd parkolni, pláne hogy ugye az Arany János utca egyik legforgalmasabb a városban. Nálunk pedig könnyebb lesz szórakozni, meg könnyű szórakozni a délutánban azért, hogy a szól az Antritz a háttérben, a Ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Egy rendkívül fiatal tehetség, az Aria és az introvertált dal mindjárt, ne menje sehova.
1: Minden éjjel meg reggelente megváltoznék, megfogadom a kezembe, veszem a kontrollt, amirem felt már rég, de haragudtunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Azt mondom, éjjel a macskaköves utakon, és ebből már körvonalazódik is annak a 20 éves srácnak a dala, aki tavaly megtöltötte magyar előadóként először a Puskás Arénát, ráadásul nem is egyszer, hanem háromszor. Ő nem más, mint az Aria, meg az introvertáda, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a Ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: gyorsan lepörgött ez az óránk is itt az Antréton, úgyhogy átadom a helyem a híreknek. Fontos, hogy mindannyian képen legyünk a környezetünk és persze a világ dolgaival. Ha pedig már mindent tudunk, hozom vissza a legnagyobbakat. A Queennel az élen, tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Jó árak, jó fogások. Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is. Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az idős korúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMASZ és az MVM EMASZ ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Potlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll, mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely, az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Belojanis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása csalása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlenkezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Erősen a délután tapossuk itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között járunk. Én Vörös Levente vagyok, az óránkat pedig ezúttal a Queen nyitja, az I Want To Break Free-vel.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: esetleg van olyan gyermeke, unokája, aki még óvodáskorú, vagy már kinőtt onnan, de jó szívvel gondol vissza az óvodára, akkor érdemes lehet szavazni az év óvodája versenyen. Ez egy olyan szavazás, amit a yupi.hu hirdetett meg, itt is lehet leadni a szavazatokat, és itt lehet értékelni az óvodákat, nyilván az alapján, hogy mennyire jó volt jó a tapasztalat, mennyire volt szimpatikus. Több szekszárdi és persze környékbeli óvoda is rajta van a listán, úgyhogy lehet szavazni, ha nem találja, akkor lehet nekik írni, és természetesen adatokat is lehet javítatni, hogyha tényleg valami nagy katyvasz lenne. Érdemes tehát szavazni, ezzel is megkönnyítve egy kicsit, vagy legalábbis esélyt adva az iskoláknak ahhoz, hogy támogatáshoz jussanak ezen a programon keresztül. Yupi.hu, Y-nal mind a kettő, az eleje is, meg a vége is, itt lehet szavazni, és természetesen hát akkor sok sikert a szekszárdi, meg a környékbeli óvodáknak. Önnek pedig jó szórakozást a folytatásban, mert érkeznek a dalok, a ma kedvencei, és a tegnap slágerei ide az Antritra. Taylor Swift meg The Fate of a Philia mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
8: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: A folytatásban korunk egyik legnagyobb hatású énekese érkezik, akinek óriási tábora van. Ők a Swiftik, és mindenhová elkísérik kedvencüket. Legutóbbi turnéja is ezt mutatja, ugyanis a történelem legjövedelmezőbbje lett. Ő Taylor Swift meg a The Fate of Ophelia a 101-en.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 16 óra ezzel a dallal ért véget, nekünk viszont még van 60 percünk együtt itt az Antréton. Most érkeznek a hírek, aztán a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel folytatjuk. A Clean Bandit dalával egészen pontosan. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire. A 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Mondsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitárkvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és az azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynök akták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentum típus válik elérhetővé. November 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet, a sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúérbetegség arányt mutatott.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Az utolsó egyenesre kanyarodtunk itt az Antriton a ma kedvenceivel, és a tegnap slágereivel bulizunk. Én Vörös Levente vagyok, óránkat pedig a Clean Bandit-dal nyitja, ez a Symphony.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ez a Rádió Antritta ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, és a dalok között szeretném felhívni a figyelmét egy nagyon fontos dologra, méghozzá a véradásra, mert ez elengedhetetlen a mai világban. Az OVS.hu-ra kattintva azt veszi észre az ember, hogy nagyon fontos vért adni egyrésztről a csökkenő vérkészletek miatt, másrésztről pedig, mert mindig jó dolog nyújtani a karunkat. Itt Szekszárdon is rendeznek több véradást is, például holnap 8 és 17 óra között a területi vérellátó intézetben, Szekszárd Béri Balog Ádám utca 5-7, illetve pénteken is 8 és 13 óra között, ahova vannak még szabad helyek, ezt az ovs.hu oldalon le is tudja foglalni, és akkor így biztosan ott lehet az adott időpontban. És nagyon fontos felhívni a figyelmet a véradásra, mert hogy a vér nem előállítható mesterségesen. Ezt jó, ha tudja, csak és kizárólag véradásra pótolható, nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában és az életmentésben. Nagyjából napi 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos és folyamatos ellátáshoz, úgyhogy ezért is érdemes elmenni és vért adni. Hogy mi kell hozzá, az is megtalálható az ovs.hu oldalon, hogyan kell készülni, ez is, de az biztos, hogy személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya semmiképpen nem maradjon otthon, ha úgy dönt, hogy elmenne. Én köszönöm, ha így dönt, és természetesen ehhez is, meg a szórakozáshoz hozom a legnagyobb dalokat. A ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak. A pop királynője Madonna, meg a Like a Prayer a folytatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és

0: Szegeden, és ideje lenne váltani? Gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
1: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Érkezik a pop királynője, a 7-szeres Grammy-díjas Madonna, aki még most is igyekszik maradandót alkotni. Nemrég fejezte be 12. koncertturnéját, amit egy ingyenes fellépéshez zárt le Rióban, a Copacabana Beach-en. Jön tőle a Like a Prayer a 101-en.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrikt.

0: Tito!
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A 17 óra végéhez értünk itt az Antréton, a ma kedvencein, meg a tegnap slágerei szegélyezték ideig az utunkat, és majd a továbbiakban is ezek jönnek a folytatásban. Én viszont most búcsúzom, mert lejárt a mai időm. Holnap reggel Dávid érkezik majd, 6 órától vele ébredezhet, megkeverjük, kavarjuk a dolgokat, 7 órától én csatlakozom majd hozzá a héten, aztán önt is várjuk természetesen, az önvéleményére is kíváncsiak leszünk, a jó hírére elsősorban, és aztán a héten együtt ébredezünk majd Dáviddal és önnel remélhetőleg. Most viszont köszönöm a figyelmét, az elmúlt 6 órában Vörös Leventét hallottam. További szép estét, jó szórakozást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Vigyázz! Dől a fa!
4: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
3: És mi lett a vége?
4: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
3: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
5: Jó árak, jó fogások! Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, importsajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is! Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban! Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Haló! Haló!
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
1: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
1: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
1: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, merrák prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz. A megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátást 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Merrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttal származik, akik több mint 800 ezer, 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét FM 105.1.
7: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

támogatja a Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
2: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Andrét! Ez a Rádió Andrét!

Szadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: 5000, 2000 és 1000 forintos címletekben érkezik az iskolakezdési utalvány. Több mint 5 milliárd forintból fejlesztik a határellenőrzési rendszereket, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 6 darab 5000, 6 darab 2000, 8 darab 1000 forintos címletben érkezik az iskolakezdési utalvány azoknak, akik az első részletet is megkapták. November 30-áig kell kézbesíteni vagy a kézbesítést megkísérelni. Az iskolakezdési utalvány 2027. március 15-éig használható fel iskolaszer vásárlására. Hogy hol és mire, azt egy 74 pontból álló részletes táblázatból lehet megtudni. Korszerű okmány és új lenyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése segíti a jövőben a határforgalmi ellenőrzéseket. Több mint 5,3 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját az Országos Rendőrfőkapitányság. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a debreceni reptéren és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi a jövő héten a rendőrség. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személyes vagyonbiztonságot. A szívbeteg gyermekek védelmében alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatják azok, akik a Repont automatáknál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánlják fel. Három új szervezetet támogat a Mohu Mosolyra Váltó programja. A jótékonysági lehetőség országszerte több mint 4000 Repont automatánál érhető el. A program 2024-es indulása óta a fogyasztók több mint 520 millió forinttal támogattak társadalmi ügyeket. Magyar Péter felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára. A Time 100 Next név sorában olyan feltörekvő csillagokat gyűjtenek össze, akik valamilyen módon formálják a jövőt. Alapindoklása szerint a magyar miniszterelnök azért kapott helyet az idei listán, mert Magyar Péter és pártjának áprilisi földcsuszamlásszerű magyarországi választási győzelme a Brexit utáni korszak legnyíltabban Európa párti politikai eredményét jelenti. Nem akármilyen napszemüvegre lehet licitálni, ha már sok pénzünk van. Ugyanis Elvis Presley egyik eredeti Neostyle Nautic 2 keretéről van szó, amelyet maga a király viselt. Az ikonikus napszemüveg értékét jelenleg 10-20 ezer fontra becsülik, így minden bizonnyal komoly érdeklődés övezi majd az aukción.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható. Keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Vigyázz! Dől a fa!
2: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
1: És mi lett a vége?
2: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
1: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, ismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
3: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
0: Ennyi volt a reklám. Miért hallgatna Budapesti Rádiót?
5: Ha van Szekszárd is.
0: Ez
5: a Rádió Andrit.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Miért hallgatna Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott! Mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Jó árak, jó fogások! Ezen a héten is megéri benézni a CBA-ba. Rádióna Prince alma 299, vöröshagyma 189 forint per kilogram, 5 plusz 1 ajándék aranypálcán világos sör 1345 forint, import sajt 1 kilogram 1799 forint, Nescafé 3 az 1-ben instant kávé 899 forint, és még nyerhetsz is! Minden negyedik csomagolás egy újabb csomag Nescafét ér. Ajánlatunk október 1-től 4-ig érvényes. A jó bevásárlás jó árakkal kezdődik. CBA.
4: Szavazzon ön is a 2026-os év Tolna megyei Prima közönségdíjas jelöltjeire a 0630 555 50 89-es normál díjas telefonszámon SMS üzenetben. Szavazatát a következő kódokra küldheti. A. Bogár István Hagyományőrző Egyesület. B. Monsány Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. C. Szekszárdi Gitár Kvartett. Részletes információk a www.primadi-tolnamegye.hu oldalon és a Rádió Antrit Facebook oldalán.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését célzó törvénymódosítás tervezet. Meghosszabbították a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik helyi bölcsőde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket. A felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. A kérdőívben az önkormányzatok a további férőhelyi igények mellett a meglévő bölcsődei ellátás korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit bejegyzése szerint naponta mindegy 200 pedagógus végzi el az oktatóprogramot, így nagyobb biztonságban lehet 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, a volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kapcsán kérdeznék. Azt írták, Szijjártó Péter 12 éven keresztül irányította a Magyarország külügyi és külgazdasági tárcáját, és miniszterként az ország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz férhetett hozzá. Távozása után rövid időn belül felső vezetői pozíciót vállalt annál a külföldi óriás vállalatnál, amelyel miniszterként maga is tárgyalt és stratégiai megállapodást írt alá. és ez súlyos nemzetbiztonsági összeférhetetlenség és morális kérdéseket vet fel. Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010-es kormányülések összefoglalóit a kormány.hu oldalon. A második Orbán-kormány aktívan foglalkozott a 2011-es uniós elnökség előkészítésével, az árvízzel és az ajkai vörösiszap katasztrófával is. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és a drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űrlég és rakétavédelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kisé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Andriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. Október végéig meghosszabbították a lakossági napelemes projektek határidejét, marad a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az öregségi nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelése mellett sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátásai és az idős korúak járadékai is emelkednek. Október végéig meghosszabbítja a kormány a lakossági napelemes projektek határidejét. A 2021-ben indított projektek csökkentett műszaki tartalommal is lezárhatók, ha a felhívásban meghatározott fejlesztési elemek közül legalább kettő megvalósult. Több mint 230 ezer okos mérő telepítését kezdi meg az MVM csoport a kormány energiafejlesztési programjaival összhangban. Az MVM DMASZ és az MVM EMASZ ehhez konzorciumban nyert támogatást, és több mint 13 milliárd forint vissza nem térítendő uniós forrást. Potlólagosan mintegy 6700 gyermek kap még iskolakezdési támogatást, erősítette meg a szociális és családügyi miniszter. Az érintettek ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt maradtak ki az első kifizetésből. 32 új név szerepel a Forbes legfrissebb 100 leggazdagabb magyart felsoroló listáján, amelynek élén ismét Mészáros Lőrinc áll, mintegy 1785 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második Csányi Sándor, a harmadik Felcsúti Zsolt, majd Veres Tibor és Szíj László következik. 5 évre visszamenőleg világítják át a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, az ellenőrzésen több esetben politikai befolyás jeleit találták, különösen a 17 milliárd forintos támogatási csomagnál. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól Budapest, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsa első ülése után azt közölte, Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt az előző kormány ellen indított perektől. Bejelentette továbbá, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. A belvárosi kerületi polgármesterek tiltakoztak az utóbbi döntés ellen. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a Belojanis hajó és a Fonyódi sportszálló felújítása miatt, miután az átvizsgált iratokban költségvetési csalásra és hűtlenkezelésre utaló jeleket találtak. A két beruházást összesen 2,3 milliárd forint állami támogatást ítéltek meg, ebből 2 milliárdot ki is fizettek.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik, fölénk így szűrt napsütés várható, keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legfontosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, marad a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen átalakítja a kormány a lakossági energiatárolói programot. A csak akkumulátorra pályázóknál 2,5 millióról 1,8 millió forintra csökkentik a maximális támogatást, és az azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek pályázatuk befogadásáról. A teljes 105 milliárd forintos keretet ugyanakkor megtartják, az alacsonyabb támogatásokból felszabaduló összegből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták, a nyitottakták.hu weboldalon 4 dokumentumtípus válik elérhetővé, november 4-én felkerülnek a honlapra a hatos kartonok, a B-naplók és a mágnes szalagok H-jelű adattára, majd 2027-ben nyilvánossá válnak a B-dossziék, vagyis a hálózati személyek beszervezési dossziéi. Szigorította a kék villogó használatát a kormány, a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet, a sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű és közlekedési járművek engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést. Mintegy 5,2 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság programot. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Több leállás is jön az OTP banknál októberben. Október 11-én, 18-án és 25-én a hajnali órákban nem lesznek elérhetők az üzleti ügyfeleket kiszolgáló digitális alkalmazások, így az EBIS szolgáltatás, az Elektra rendszer, a vámpénztár rendszer, a webshop, illetve az SMS szolgáltatások, valamint az internetes kártyás fizetések jóváhagyása sem. Októbertől Magyarországon a vármegyék neve újra megye, ezzel párhuzamosan a vármegyebérlet neve is megyebérletre változott. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója posztja szerint a bérleteknek csak a nevük változott meg. Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A kutatók most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálták. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegségek magasabb arányával járt együtt. A férfiaknál a jetlag miatti plusz egy evés átlagosan 14%-kal magasabb szív- és érrendszeri betegség arányt és 21%-kal magasabb koszorúérbetegség arányt mutatott.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn gyengén vagy változóan felhős idő várható, több órás napsütéssel és néhol futózápor is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szelet a Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 0 plusz 12, délután 21 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet. Kedden is napos idő várható, csapadék nélkül, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 21-25 fok lesz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Sávosan emelkednek a nyugdíjak januártól, mert prevenciós program indul a legszegényebb településeken, folytatódik a vénasszonyok nyara. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is a 146 ezer forintos határig. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érni el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. Az 50 ezer forintos árvaellátási minimum 60 ezer forint lesz, a megváltozott munkaképességűek ellátásait, a rokkantsági és a rehabilitációs ellátás 10%-kal nőnek januárban. Azoknak, akik 15 és 19 év közötti szolgálati idő után öregségi résznyugdíjat, illetve méltányosságban megállapított kivételes nyugdíjat kapnak, a megduplázott időskorúak járadéka fog segíteni. Merrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Merrák elleni küzdelem hónapjában. Az ingyenes egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügy rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pacienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőtt az érintett települések száma is. A több hete pozitív eredményt mutató helyszínek közül emelkedés Budapest délpesti szennyvíztisztító, valamint Szeged-Szolnok és Zalaegerszeg mintáiban tapasztalható. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. A programsorozat hagyományosan október 31-én a reformáció emléknapján zárul. Már meg is van 2027 első koncertje, a magyarok ugyanis Betonhofira köszönhetik az új évet idén szilveszterkor az MVM Domban. Az eseményt a Strand szervezi Hello 2027 szilveszteri fesztivál címmel, a hivatalos Facebook esemény alapján pedig éjfél után 5 perccel, a himnusz után a Hello 2027 színpadán a Fonogram díjas magyar reptel fog fellépni. A hangunk és a hallásunk minőségének romlása is jelezheti a demencia kialakulásának nagyobb esélyét. A felfedezés egy amerikai kutatócsoporttól származik, akik több mint 800 ezer, 50 éves és annál idősebb résztvevő bevonásával térképezték fel az összefüggést. Azok, akiknél volt hangprobléma, de halláskárosodás nem, nagyobb kockázatnak voltak kitéve, mint azok a betegek, akik csak halláskárosodást tapasztaltak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn sok fátyol felhő érkezik fölénk, így szűrt napsütés várható, keleten, északkeleten megvastagodhat a felhőzet, és néhol kisebb esőzápor sem kizárt. Az északi-északnyugati tájakon délután megélénkülhet az északnyugati szél. Hajnalban 0-13, délután 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden visszatér a szinte teljesen derült idő, csapadék nem valószínű, 21-26 fok lesz napközben.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: irány.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.